0: Július 1-től megváltozik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag igazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a katonazenekari fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Az év innovációja díjat nyert el a Fino Vega Jó Vega Gurt termékcsalád a Trade magazin által rendezett Innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Fino Food Kft. Fejlesztette, többek között natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élőflórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik és szakmai elismerésekben részesültek. A magas ingatlanárak miatt az Otthon Start program sem tudta élénkíteni a lakáspiacot. Erre hívta fel a figyelmet a Duna House. A társaság becslése szerint májusban közel 8900 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami több mint 13%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában is csaknem 13%-kal csökkent az adásvételek száma. A szakértők szerint a tartósan magas árak az állami támogatások ellenére is visszatartják a vásárlókat, ezért a piac a megfizethetőség határához érkezett. Navos nyomozónak adta ki magát két férfi, és így loptak több millió forint értékben ékszereket egy szolnoki családtól. A két férfi múlt hét kedden jelent meg a család otthonánál, és házkutatásra hivatkozva gázriasztó fegyvert és 6,5 millió forint értékű ékszereket vittek el. A bejelentés után a rendőrök azonosították a tettesek autóját, és kettejük közül az egyiket el is fogták Budaörsön. A társát egyelőre továbbra is keresik a rendőrök.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradt

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Tarácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és már te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: remegnél félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Kattan eten is! Rádiómost.hu

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Vádat emeltek egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője ellen, mert intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal. A lány ugyan elmúlt már 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, a fiatal korú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. Parkoló kocsikat tarolt egy részeg autós hétfőn a Balatonnál. A rendőrség beszámolója szerint a sofőr Balatonberényben kanyarodás közben vesztette el uralmát a kocsi irányítása felett, és neki ütközött két autónak, amik az út mellett álltak. A kocsi sofőrje megsérült a balesetben, és amikor a kiérkező rendőrök megszondáztatták, kiderült, hogy részeg volt. A 40 éves sofőr ellen ittas vezetés miatt eljárást indítottak. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei működtetnek a nyári szezonban. A szolgálat 2007 óta segíti a balatoni strandolók biztonságát, és július 1-től augusztus 20-áig ismét elérhető lesz a déli part 7 településének 10 strandján. A Vöröskereszt szerint az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is beavatkoznak, szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Let's go! Sounds good! Real good!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezárult az Egészséges Világunkért Mate Szabad Egyetem második fél éve. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson vettek részt. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A program sorozata nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésében részesült Mihajlovics Róbert, a kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A szakember a szakképzésben végzett, több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Mihajlovics Róbert 40 éve oktatja a lendő cukrászokat, tanítványai pedig rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. Fizetősé vált a parkolás Balatonfenyves több részén a nyári szezon kezdetével. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-ig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Újra megnyitottak Szombathelyen 21 parkolót és útszakaszt, amiket korábban az aszbeszt szennyezés miatt zártak le. A város közlése szerint jól halad az érintett területek kálciumkloridos kezelése, amely megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek. Május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végezték el a kezelést, és a hétvégéig további 6 területen folytatják a munkát. A szakemberek szerint a beavatkozás akár másfél hónapig is csökkentheti, vagy megszüntetheti a kiporzást. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társasága. Az idei díjazottak között van Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozs István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A művészek lábnyomát szeptember 19-én avatják fel a Halhatatlanok sétányán az Operett Színház előtt. A társulatot 1996-ban alapították, az elismerés odaítéléséről pedig idén is a közönség szavazatai döntöttek. Barna medvét észleltek Borsodabaly-Zemplén megyében az Aggteleki Nemzeti Park területén az elmúlt napokban. Az állatot vasárnap Szögliget és Bódvaszilas között, majd hétfőn Égerszög külterületén látták. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a medvéről van szó. A szakemberek arra kérték a kirándulókat, hogy legyenek fokozottan óvatosak a térségben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hullámzó frontrendszer érkezik térségünkbe, ami miatt ma ismét borongós esős idő várható. Helyenként a megyében tartósabb esőre számíthatunk, de záporok, felhőszakadás és kisebb jégeső is előfordulhat a nap folyamán. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, a reggeli 17 fok után napközben is legfeljebb 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Hey.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikidám!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a katonazenekari fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Július 1-től megváltozik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag igazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Több mint 500 kg kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából banánszállítmányok közé rejtett kábítószer Németországon keresztül érkezett Magyarországra, a becsült fekete piaci értéke pedig mintegy 15 milliárd forint. A hatóságok a csepeli kikötőben több ezer banános dobozt vizsgáltak át, és így találták meg a kokaint. A magyar, német, cseh és szlovák hatóságok közösen dolgoztak az ügy felderítésén, és a nyomozás jelenleg is tart. 2027-től visszaállíthatja a Kata kiterjesztett alkalmazását a kormány. Az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kabinet tervét, mert szerintük a Kata szélesebb elérhetősége növelni a kisvállalkozók munkalehetőségeit. A szövetség szerint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózás segítheti az egyéni vállalkozókat és a kézműveseket, valamint a gazdaság fehéredését is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hullámzó frontrendszer érkezik térségünkbe, ami miatt ma ismét borongós esős idő várható. Helyenként a megyében tartósabb esőre számíthatunk, de záporok, felhőszakadás és kisebb jégeső is előfordulhat a nap folyamán. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, a reggeli 17 fok után napközben is legfeljebb 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Jó reggelt kívánok az esztendő 154. napján, azaz június 3-án. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki már is esetleg serényen tevékenykedik, dolgozik, de legalábbis a Rádió Mosttal tart. Ha együtt tesszük, akkor könnyebb. És pont ezt a könnyedséget kívánom mindenkinek a mai reggel folyamán is, amit Dua Lipával és Bibi Rexával folytatunk.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Jó reggelt, sziasztok! 4:07 lesz, pont 5 perc múlva. Kék égre keltünk, de ez nem olyan kék. Nem az ózonréteg miatt látjuk kéknek, hanem azért, mert ilyen felhők vannak az égen. És az a fajta kék, az a mérges, sötét kék, amiből tudjuk, hogy igen, ebből jöhet kiadós csapadék. És hát jönni is fog, ahogy hallottuk az előrejelzéseket. Egyelőre marad ez a borultság, csapadék ebből kb. 8 órától valószínű, legalábbis itt a belvárosunkban. Ezt mutatja az előrejelzés. Onnantól kezdve viszont tartósan itt lesznek ezek a felhők, egészen este 10 óráig is így lehet. Hát változó mennyiségű csapadék fog hullani. Egyébként olyan hú, de sokat, óráról órára nem mutatnak, egy nagy zuhé nem lesz, mert amikor a legintenzívebb lesz a csapadék, legalábbis az előrejelzés szerint, azért ezt most hozzáteszem, biztos, ami biztos, akkor sem lesz több 2 milliméternél, de mindig csak az adott órában. Viszont egy összességében, mivel egy 10-11 órán keresztül is esett az eső, az már egy jelentősebb mennyiség. Mi pedig jelentősebb mennyiségű zenével készülünk a folytatásban is. Most éppen Teddy Swims-el, aztán Tiny Tempak és Coil Liray egy-egy rövid

0: is too.
1: Jó reggelt! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Jó reggelt kívánok! 4 perccel járunk 6:45 után, legyen teljes a napotok, ezt kívánom. Küldök mindjárt hozzá egy Gyurán felvételt is, illetve köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Tegnap Jócskán volt belőlük, akik keresztnevük alapján ünnepelhettek. Ma is van a legrégebb óta a naptári napon, június 3-án a Klotildok ünnepelnek, de ide került a Bercel, Berec, Cecília, Cecilián, Célia, Cicelle, Cilla, illetve Heliodor, Helios, Kelvin, Kevin, Sheila, Sheila, Tilda, Zília és Zille keresztnév is. Többek között némelyik, mondom azért, mert ugye számos névnap évente több alkalommal is ünnepel. Köszöntőként és mementóként hoztam egy sztorit Klotildról. A Klotild egyik legizgalmasabb történelmi alakja a múltból burgundiai Szent Klotild volt 474 és 545 között. Frank királyné volt, akinek köszönhetően a legenda és a korabeli krónikák szerint egy sorsfordító csata és egy kétségbe esett fohász megváltoztatta egész Európa történelmét. Klotild keresztény hercegnőként ment feleségül a pogány Klodvig Frank királyhoz, akit éveken át hiába próbált megtéríteni, míg végül a 496-os Zülpichi csatában a biztos vereség kapujában a király végső elkeseredésében felesége istenéhez fordult segítségért. Miután a frankok csodával határos módon megnyerték az ütközetet, Klodvig tartotta a szavát, karácsonykor 3000 katonájával együtt megkeresztelkedett, ezzel Klotild nem csak a férje lelkét, hanem a frank birodalmat is a keresztény hitre vezette, megalapozva a középkori Európa kulturális arculatát.
1: Ez volt a Kalendárium.

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Lezárult az Egészséges Világunkért Mate Szabad Egyetem második fél éve. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson vettek részt. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A program sorozat a nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Az év innovációja díjat nyert el a Fino Vegajo Vegagurt termékcsalád a Trade magazin által rendezett innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Fino Food Kft. Fejlesztette, többek között natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élőflórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik és szakmai elismerésekben részesültek. Újra megnyitottak Szombathelyen 21 parkolót és útszakaszt, amiket korábban az aszbeszt szennyezés miatt zártak le. A város közlése szerint jól halad az érintett területek kálciumkloridos kezelése, amely megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek. Május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végezték el a kezelést, és a hétvégéig további 6 területen folytatják a munkát. A szakemberek szerint a beavatkozás akár másfél hónapig is csökkentheti, vagy megszüntetheti a kiporzást.
0: Időjárás jelentés.
1: Hullámzó frontrendszer érkezik térségünkbe, ami miatt ma ismét borongós esős idő várható. Helyenként a megyében tartósabb esőre számíthatunk, de záporok, felhőszakadás és kisebb jégeső is előfordulhat a nap folyamán. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, a reggeli 17 fok után napközben is legfeljebb 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
2: Igen, csak borúsan indult ez a reggel. Jó reggelt, 2 perccel múlott fél hét, de remélem, hogy a kedvetek egyáltalán nem borús. Egész ijesztő felhőket, nagyon mély kék felhőket lehet látni az égen per pillanat, és hát lesz is belőle jócskán csapadék az előrejelzések szerint, mint hallhattuk Krisztiántól. A mai napon június 3-a van, és nem mellesleg a kerékpározás világnapja, amely egy viszonylag friss, de globálisan egyre népszerűbb nemzetközi jeles nap. Az ENSZ által lett alapítva, és az ötlet egy Leszek Szibilszki nevű amerikai szociológia professzortól és egykori lengyel kerékpár versenyzőtől származott, aki egyetemi projektként indított kampányt a nap létrehozásáért, és végül 56 ország támogatásával bizony a világszervezet egyhangulag szavazta meg a határozatot. Számos oka van, hogy miért ünnepeljük, hogyan ünnepeljük. Ezekhez majd rádiónk is ad támpontot, de egyelőre Eva Maxell és DJ-val folytatjuk tovább.

0: Kávé. Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Borongós ég alatt, de 16 Celsius fok van. Nyilván visszaesik majd a hőmérséklet a borongóság hatására, de azért érdekes, hogy tegnap szikrázó napsütés volt, és csak 14 fok. Borongóság is mégis több. Jó reggelt kívánok! Egy pillantás az órára, 6 perc múlva lesz 3:47. Az iménti névnapi köszöntőt követően már is itt a születésnapi köszöntő a Rádiómosban. Nagy szeretettel köszöntök minden ikreket, akik június 3-aiak. A hírességek között ott van például Rafael Nadal, a spanyol teniszező 86-os születésével, Zámbori Soma színész, szinkron színész 79-es születésével, Elek Ferenc színészünk 74-es, Keleti Andrea táncművész 69-es, Darnyi Tamás a versenyúszó, a többszörös olimpiai és világbajnok, de jó emlékezni az eredményeire, ő 67-e napján született. Suzy Quatro énekesnő, amúgy mellette dalszerző, zenész és még színésznő is, ő 1950-es. Tony Curtis már nincs köztünk, ő 1925-ben született, és persze még sokan mások. Ő rájuk biztos, hogy érvényes az, amit a csillagok rájuk róttak. Azt írja az asztrológia, hogy a mai nap szülöttei rendkívül élénk elmével, kiváló kommunikációs készséggel és szellemes, magával ragadó stílussal büszkélkedhetnek. Lételemük a mozgás, a változatos és az információ csere, emiatt imádnak új dolgokat tanulni, utazni és társasági életet is élni. Bár sokoldalúságok miatt hajlamosak lehetnek egyszerre túl sok dologba fogni, vele született optimizmusuk és intellektuális kíváncsiságuk révén mindig képesek inspirálni a környezetüket. Hát drága ma születettek, inspiráljatok tovább bennünket, mi pedig benneteket ünneplünk, sok-sok boldogságot kívánva. A köszöntőd a Chris Reától pörög.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Kedvenc zenéiddel. A pillanat a ti.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: A www.kaposvármos.hu írtunk az olvasó kölykök éjszakájáról, ami 15. alkalommal is nagy sikerrel rendeztek meg. A jövő hétvégi Rigó Jancsi napokról is írtunk, és arról is, hogy a kaposvári MCC csatlakozik a napokhoz. Már a jövő csütörtökön, a 0. napon is megnyitnak az MCC Stage. Írtunk a hírekben beszámolt támadó varjúról, arról is, hogy a Nemzetközi Gasztronómiai Szövetség elismerését vehette át Mihajlovics Róbert, a kaposvári SC Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola oktatója. Picikét kitekintünk a nagyvilágra és az országra, akkor többek között arról is beszámoltunk, hogy Magyar Péter Berlinben kijelentette, hogy Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába. A Bloomberg robotvezetője azt mondta, hogy Putyin pont ugyanazzal a problémával néz szembe Ukrajnában, mint Trump Iránban. Vagyis itt a két vezető, akik elkövették azt a kardinális hibát, hogy háborúkat kezdtek, amelyről azt hitték, hogy gyors és dicsőséges győzelmet hoznak, hát de nagyon nem. És éjszakai fejlemény, hogy az Egyesült Államok és Irán újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre egymás ellen. Erről egyébként a Guardian számolt be.
1: Ez volt a Lapszemle. Living in the

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a katonazenekari fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Fizetősé vált a parkolás Balatonfenyves több részén a nyári szezon kezdetével. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-éig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. A székesfehérvári kórház közlése szerint a férfit intenzív osztályon kezelik, súlyos belső, valamint végtag és medence sérüléssel. Székesfehérváron hétfőn egy bontás alatt álló, 4 emeletes ipari épület omlott össze, és a romok alá szorult a férfi. A munkás kiszabadításán több órán keresztül dolgoztak, és a mentés közben, illetve azt követően is újra kellett éleszteni a férfi. Több mint 500 kg kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából banán szállítmányok közé rejtett kábítószer Németországon keresztül érkezett Magyarországra, a becsült fekete piaci értéke pedig mintegy 15 milliárd forint. A hatóságok a csepeli kikötőben több ezer banános dobozt vizsgáltak át, és így találták meg a kokaint. A magyar, német, cseh és szlovák hatóságok közösen dolgoztak az ügy felderítésén, és a nyomozás jelenleg is tart.
0: Időjárás jelentés.
3: Hullámzó frontrendszer érkezik térségünkbe, ami miatt ma ismét borongós esős idő várható. Helyenként a megyében tartósabb esőre számíthatunk, de záporok, felhőszakadás és kisebb jégeső is előfordulhat a nap folyamán. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, a reggeli 17 fok után napközben is legfeljebb 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.
4: Hello, jó reggelt kívánok, sziasztok, tartsatok a rádió mostal, ezen a mai napon is. Benne a napra kész ontja a rövid és gyors infókat és a sok zenét. Most éppen Jax Jones és Diaz ment a egy-egy slágerét. Közben ne kell szemerkélni az eső, egy picivel korábban jött, mint ahogy azt előre jelezték, de inkább tartson tovább és csendesen, mintsem egyszerre kapjuk a nyakunkba, ne adjék jegestől.

0: senki sem bár. Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Néhány gondolat a mai napon várható időjárásról. Diaz ment a méreg című szomorú slágere után. Pink a folytatásban, és 3 perc múlva lesz 7:45. Az óránkénti előrejelzés böngészem, hiszen azt már tudjuk, ez nem újdonság, elég, hogy csak az ember kinéz, vagy az ujját kidugja, hiszen most is már szemerkél az eső, hogy ma csapadékos napunk lesz. Néhány 10 milliméternyi hullik csak óráról órára a délelőtt folyamán. Az első jelentősebb mennyiség az majd olyan 10 órát követően jön. Onnantól kezdve óránként 1 milliméternyire kell számítani, délután 2-től már duplán, vagyis 2 milliméternyi jön óránként. Jó, nagyon jó egyébként az ilyen csendes eső, hiszen ezt tud felszívódni a földbe, nem folyik el. Aztán 4 órát követően ismételten csökken már majd a lehullott csapadék mennyisége, ismételten 1-2 milliméternyi jön óránként, de ez egészen este 10-ig is kitarthat. Utána eloszlanak a felhők, és a hajnalt már derűs égbolttal nyitjuk, kezdjük. És amik például holnapra és a következő néhány napra is mutattak esőcsapadékot, a mostani előrejelzés holnapra már nem jósol. De aztán péntekre megint egy keveset, és ez azt követő néhány napra is. És akkor legyünk túl már az összes rosszon. Rossz hír szintén, hogy ma hidegfronti hatás van, lesz szél is, és ugyancsak hideg front borzolhatja a kedélyeket, fájdíthatja a fejeket majd pénteken is.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Ő volt Robbie Williams, a következő előadónk pedig David Guetta, és Sia lesz majd. Hello, kellemes napot kívánok a borongóság és a csapadék ellenére is. 9 perc van vissza fél 8-ig, akkor jön a hírszerkesztő is, Tandon a váltás, és Pál Patrícia látja el majd ezt a teendőt majd Krisztiánt követően. Én pedig újabb váltásként egy újabb sztorit hoztam, ugye már hírenkben is mondtuk, hogy betévedt egy betési varjú az egyik kaposvári lépcsőházba, amit aztán megfogtak és kiengedtek. És ez egyébként egyáltalán nem egyedi eset, hiszen melyik lépcsőházban ne tévedt volna már be valami. Általában madarak, galambok, verifélék, fecskék, aztán kisebb énekes madarak is lehetnek. Ott vannak eleve a pókok, poloskák, katicák és hát a darásfészkek lakói is. Az sem ritka, hogy gyíkokkal és főleg békákkal találkozunk, főleg a párás vizes pincék esetében. Használják a macskák, illetve hát a kóbor kutyák is időnként, nyilván jó szándékkal, aminek nem örülünk annyira az egerek és a patkányok, amelyek hát akár el is szaporodhatnak ott, és nagyon magas, a felsőbb emeletekig is felmerészkedhetnek, úgyhogy azok nem jó, hogy oda befészkelik magukat. Nyári estéken a nyitva hagyott ablakokon és a tetőszerkezet résein át érkezhetnek akár a denevérek is, és aminek szintúgy nem örülünk, a vadbúvók, azaz például a nyestek, amelyek imádják a padlásokat és a tetőtereket, hát hozzánk is beköltözött egy tavaly, győztük előzni onnan. Egyébként tippek, trükkök vannak a nyest ellen küzdők csoportjában is, nem mellesleg nagyon szórakoztató módon.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Diákolimpiát nyertek a katolikus iskola sportolói. Megérkeztek az első kölcsönzött Intercity-k. Jó reggelt kívánok, én Pál Patrícia vagyok. A rádió most legfrissebb híreit hozom önöknek, 7:30 van. Diákolimpiai bajnoki címet szerzett a kaposvári Nagyboldogasszony római katolikus általános iskola és gimnázium 4. korcsoportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le, így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak 2 egyéni különdíjat is begyűjtöttek. Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a 7. helyen zárta az országos döntőt. Megérkeztek Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött légkondicionált Intercity kocsik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nyári csúcsidőszakban további vasúti kocsik is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb járatokon. A miniszter szerint javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni a pótlóbusz kapacitásokat és korszerűsíteni az állomási információs rendszereket. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszú távon a vasúti járműpark megújítása jelent megoldást, amelyre most uniós forrásból mintegy 2 milliárd euró áll rendelkezésre. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon egy hideg front alakítja időjárásunkat. A reggeli órákban erősen felhős égboltra számíthatunk, és már most is több helyen előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A hőmérséklet a kora reggeli órákban 12-15 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Szia Patrícia, jó munkát kívánok neked, és sziasztok kedves Rádió Most hallgatók, derűs napot kívánok, mármint jó kedvel, felhőügyileg nem lesz derűs, az már egyszer biztos, sőt, kifejezetten felhős, borongós, esős ez a mai nap. Calvin Harris és Clementine Douglas majd egy picikét napsugarasabbá teszi, a Blessing-el folytatjuk, majd az Euro 6x6 taxitól kapott közlekedési infókkal.

0: Legyen jó kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi közlekedési információk első kézből. Éppen most beszéltem velük. Eltűntek a kerékpárosok és a rollerosok, csak elvétve vannak. Hát persze nem kedvelik az esőt, ami ugye esik, viszont ez azt jelenti, hogy egyre több az autó Kaposvár közútjain. Az iskolák környékén Zrínyi gyakorló Toldi Honvéd a szokásos. Itt egy kis mentesítés, hogy a Petőfi Honvéd mellékutcát, az összekötőt ott megnyitották. Ez picit ott talán könnyebbé teszi az életet. Hála jó égnek, tesszük hozzá. Ugyanakkor a csomópontban, ott a Petőfi Honvéd csomópontban pedig továbbra sincsen jelző. Érdemes odafigyelni. Be van állva a felüljáró, azt a kontrási lámpa szabályozza, utána miután elenged egy adag autót, akkor pedig ugye ők jönnek fölfelé a kontrásin, ott szintén lassan lehet közlekedni. A másik párhuzamos utca egyel följebb, a József Attila, a szintén arra szolgat lefele is, alkalmasint fölfele is. Aztán a felüljáró, mint mondtam, főleg a Berzsenyi lassan közlekedhető, de hogyha valaki az úszítól megy fölfele a sétányon a felüljáróra, akkor ott is jókora torlódással fog találkozni, mire átér a dupla körforgón. Aztán Juta, Mérő és Újlak, Toponár, valamint Füred felől is lassan lehet befele közlekedni, sűrű a forgalom. Az ilyen borongós esős napokon mindenféleképpen az időben indulása kulcsa annak, hogy bárhová is megy az ember iskolába, munkahelyre vásárolni, hogy időbe odaérjen. Köszönjük az infót az Euro 6x6 taxinak, a srácoknak, jó munkát a mai napra, és jó utat mindenkinek, aki úton van. A Coldplay slágerével indítalak benneteket útnak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Záporoznak a slágerek, és hát majdnem azt mondtam, hogy mint az eső, intenzívebben esik, de szép, kellemes és csendes eső van jelen pillanatban. 15 mm-nyire kell számítani ezen a mai napon így apránként, ami egyébként elég messze van a rekordtól, mintegy 6 mm-nyire, ugyanis itt Kaposváron két évvel ezelőtt 2024-ben mérték a legnagyobb mennyiségű esőzést az elmúlt majd 8 évtizedben, akkor 21 mm-nyi hullott, 1953-ban volt a legerősebb szél, mintegy 15,5 m/s széllökéseket regisztráltak, egyébként ez olyan 61 néhány kilométer per óra. A leghidegebbet 1977-ben mérték. Akkor nem volt melegebb 8,4 Celsius foknál, míg a legmelegebbet plusz 31,2 Celsius fokot 1958-ban. Úgyhogy vannak szélsőségek ezen a mai napon, mármint a múltban, a jelenben egyáltalán nem.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat, Mentavill!
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
6: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Hyundai Tucson a Kaposvár Kár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
8: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
9: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Színes programokkal kapcsolódik be az MCC Kaposvár a Rigó Jancsi napokba. Idén nyáron is elsősegélynyújtók segítenek a Balaton déli partján. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó Jancsi napok program sorozatához. A fesztivál nulladik napján, június 11-én várják az érdeklődőket a Dorottya házban. A programot Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása nyitja, majd az MCC diákjainak produkciói és a Sisa Café zenekar koncertje következik. A rendezvény ingyenes, Rakoncai Gábor előadására azonban előzetes regisztráció szükséges. Elnöki elismerésben részesült a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől Mihajlovics Róbert, a Kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A díjat a szakember a szakképzésben végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért vehette át. Mihajlovics Róbert immár 40 éve készíti fel a jövő cukrászait, tanítványai pedig rendszeresen, sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi szakmai megmérettetéseken. Idén nyáron is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Július 1-e és augusztus 20-a között a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel biztosítanak segítséget a Balaton déli partjának több strandján. A szolgálat tagjai a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű ellátást tudnak nyújtani. Szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. A program egyben gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség is a fiatal önkéntesek számára. A gasztronómia áll az idei múzeumok éjszakája középpontjában, amelyet június 20-án az Ízekben zárt történetek címmel rendeznek meg. A szervezők szerint a rendezvény sorozat célja, hogy a múzeumokba őrzött tudást szélesebb közönséghez is eljuttassa, és bemutassa a kultúra sokszínű kapcsolódásait. Az országos eseményen idén több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal, a látogatók pedig kiállításokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel is találkozhatnak. A kata újra szabályozására vonatkozó javaslatcsomagot készített a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amelyet a pénzügyminisztériumnak is eljuttatott. A kamara tájékoztatása szerint a 22 oldalas szakmai anyag áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, ismerteti a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási változatot és azok alvariációit mutatja be. A dokumentum a területi kamarák bevonásával készült, és további egyeztetések alapjául szolgálhat.
0: Időjárás jelentés.
10: A mai napon egy hideg front alakítja időjárásunkat. A reggeli órákban erősen felhős égboltra számíthatunk, és már most is több helyen előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A hőmérséklet a kora reggeli órákban 12-15 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: Esik az eső, amelyre igencsak nagy szükség van. Lehet, hogy nem május van, de aranyatér. Hát amilyen aszályos időszakokon vagyunk túl, úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú. Ráadásul nagyon kell a nagyobb tabakba is. De vajon tudjuk-e, hogy mit jelent például egy milliméternyi eső literre, vagy térfogatra, egyrészt a Balatonba, másrészt mondjuk Kaposvárra. Úgyhogy matekozunk egy picit nem sokára. Zenében pedig Kaigóval, aztán a Skriptel folytatjuk. I took the long road. Across the ocean.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: A Skript újdonságát hallgattuk, a folytatást Taylor Swift jelenti nem sokára, másodperceken belül, előtte az esővel, a vízzel, pontosabban a Balaton víz szintjével foglalkozunk. Bíró Norbert úr, aki ugye a Somogy vármegyei önkormányzat elnöke, egy nagyon hasznos bejegyzést tett közzé még nagyjából két héttel ezelőtt a víz visszatartás lehetőségei Facebook csoportban. Nagyon praktikus csoport, nagyon-nagyon sokat lehet tanulni belőle. Aki az akkori balatoni átlagos 120 cm-es siófoki vízállásnál állt meg, és számolgatott. A tóban lévő teljes vízmennyiség megközelítőleg 1,8 milliárd köbméter, ami ugye 1,8 köbméter kilométernek felel meg. Hogy ezt hogyan tudjuk elképzelni, elgondolni és elhelyezni, érdemes megnézni a számok mögötti összefüggéseket, mert hogy a 0 centis kiinduló pont, ami a siófoki vízmérce nulla pontja, az bizony nem ám a meder alját jelenti, hanem egy egyezményes viszonyítási szintet, a balti alapszint feletti 103,41 méteres magasságot. Amikor a mérce nullát mutat, a Balaton medrében akkor is van még bő 1,7 milliárd köbméter víz. És akkor nézzük most az arányokat és a centinkénti értékeket. A tóhivatalos vízfelszíne kb. 594 négyzetkilométer. Ekkor a területen 1 cm vízszint változás a tóban nagyjából 6 millió köbméter vízmennyiség változást jelent. A 120 cm-es szintnek pedig az a jelentősége, hogy jelenleg érvényes a hivatalos maximális szabályozási szint ezen az értéken. Ilyenkor van a tó a legtelítettebb optimális állapotában. Ez az állapot legutóbb tehát május 22-én volt így. Aztán előfordulhat a vízálláshoz a forró nyári heteken belül lecsökken 80 cm-re. Ez azt jelenti, hogy a 120 centis maximumhoz képest nagyjából 40 centi hiányzik, amit ha felszorzunk 6 millió köbméterrel, kijön az, hogy 240 millió köbméter vízveszteséget jelent, és az a durva, hogy egyébként ez simán kipárolok belőle, naponta fél 1 centi a párolgás. Hogy ennek mi a másik oldala, a feltöltődés, az esőzés? Miért van az, hogy van itt Kaposváron is, hogy egyszerűen nem bírja a csatornarendszer elnyelni a vizet? Holott pár évvel ezelőtt aztán igazán nagyra tervezve építették újjá. Ezzel folytatjuk nem sokára.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Esik az első nagyon áldásos a mezőgazdaságnak, és pont ez a tökéletes, amikor ilyen módon esik. Apró szemekkel, kevés nem egyszerre özönlik és folyik el. Mert amikor hirtelen sok jön, elfolyik kétségtelen, és egyszerűen a csatorna rendszer nem tud megbirkózni vele. Na, ilyenkor szokott az lenni, hogy hirtelen mindenki megint kanapé szakértő lesz, és írkálja a Facebookra, Instára, mindenhova, hogy hó, hát nem lehet megcsinálni rendesen, nem tudják elvezetni a vizet, milyen pocsék munka volt ez. Egész egyszerűen van olyan mennyiség, ami nem tud elfolyni, mert hogy képtelenség. És már is elmagyarázom, hogy miért. Azt ugye hallhattátok, és mi is gyakran beszámolunk arról, meg mindenhol, hogy 1 milliméter, 2 milli, 5 milli, 10 milli csapadék hullik. Ez azt jelenti, hogy ha a lehullott víz nem szivárogna el a talajba és nem párologna el, akkor a felszínen egyenletes, 1 milliméter vastagságú vízréteg alakulna ki. Ha veszünk egy négyzetmétert, egyszer 1 métert, arra hullik 1 milliméternyi eső, akkor egy gyors térfogat számítással kijön, hogy 1 milliméter csapadék 1 négyzetméteren pontosan 1 liter víz. Ha tehát egy kiadós 20 millis nyári zápor zúdul le, az olyan, mint ha valaki minden egyes négyzetméterre kijöntene két teli vödör, összesen 20 liter vizet. Megjegyzem, ma 15 milli csapadékra kell számítani, tehát minden négyzetméterre 15 liter víz jön le. Így gondoljatok bele. Márpedig, hogyha ezt a látszólag kevés, akár 1 milliméternyi, 1 liternyi vizet felskálázzuk Kaposvár egész város méretére, ami 113 négyzetkilométer, akkor már elképesztő számok jönnek ki. 1 milliméteres eső esetén Kaposvár teljes felületére 113 millió liter víz hullik le. Ma 15 milliméternyi csapadék lesz nagy valószínűség szerint, ez másfél milliárd liter lehullott esőt, vizet jelent. Csak a mai napon. Ezzel mintegy 100 darab olimpiai méretű úszómedencét lehet megtölteni, másfél millió tonna vizet jelent, és akkor ma még ez nem is nagy eső, gondoljatok bele, mi az, amikor tényleg egy órán belül 20-30 milli lejön. Hát, hogyha lenne még két kapos, és akkora lenne minden csatorna, mint a kapos, akkor tudná csak

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb kettesre. Tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Júliustól Kaposváron is fizetőssé válik az építési és bontási hulladékok leadása. Diákolimpikonok lettek a katolikus iskolának a diákjai. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, a Rádió Most rövid híreit hozom 8:30-kor. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Diákolimpiai bajnoki címet szerzett a Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. korcsoportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le, így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak 2 egyéni külön díjat is begyűjtöttek. Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a 7. helyen zárta az országos döntőt. Megérkeztek Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött légkondicionált Intercity kocsik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nyári csúcsidőszakban további vasúti kocsik is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb járatokon. A miniszter szerint javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni a pótlóbusz kapacitásokat és korszerűsíteni az állomási információs rendszereket. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszú távon a vasúti járműpark megújítása jelent megoldást, amelyre most uniós forrásból mintegy 2 milliárd euró áll rendelkezésre.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben is erősen felhős marad az ég, többfelé kell záporra, zivatarokra számítani, amelyeket intenzív csapadék és erős széllökés is kísérhet. Tartós napsütésre csak kevés helyen van esély.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Sziasztok, szép napot kívánok nektek, borongos idő van, elsős nap ez a mai, de zenéink szerintem inkább a nyarat idézik és a napsütést. Jön Florida és a Cry, valamint Olivia Rodrigo és a Drop Dead ennek jegyében. Aztán Queenre váltunk, Lotfi Begére, stb. És a zenéken túl egy kis beszéd, amelyben aprólékosan ismertetném a katonazenekari találkozó programját.

0: Ez itt a Naprakész.
1: Ő volt Olivia Rodrigo, és hogyha nem ismerném a művésznőt, őt, vagy éppenséggel Taylor Swiftet, akkor simán összetudtam volna akár hanggal és stílusban is keverni őket egymástól. De hát ez amúgy is jellemző a mai világra, sok esetben nem. Ez az egyformaság. Na, a most következő Queen viszont biztos, hogy annyira egyedi volt, hogy az első néhány hangjegy után is meg lehet ismerni őket egyértelműen. Mielőtt azonban az I Want It All elindulna, ajánlom becses figyelmetekbe a kaposvári Katona Zenekari Fesztivált, amely most már hát jó néhányadik alkalommal van megrendezve. Egyébként minden második évben tartják csak, és idén extrább lesz, mint a korábbiakban, ugyanis két naposra tervezik, június 4-én és 5-én, azaz pénteken délután, és szombaton is lesznek programok. A péntekiek úgy néznek ki a Kossuth téren, hogy este 7 órakor, tehát már a nagy meleg után, jazz, pop, rock, dísz egyenruhában. A kaposvári helyőrségi zenekar koncertje lesz látható-hallható, amelyen extra közreműködőként részt vesz Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes is. Másnap mondhatni egésznapos programmal várják a kedves érdeklődőket. A legkisebbeket délelőtt 10 órára vigyétek a Kossuth térre, érdemes, hiszen pöttöm partit tart a Katona zenekar. Majd az ebéd és a délutáni siesta után 17 óra 30 perctől lesz majd a felvonulás a Sétáló utcán, utána pedig este 6 órától a szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncert. Ez tehát már a hagyomány szerint működik a meghívott vendégekkel. Ezúttal a fellépők a Magyar Honvédség alábbi zenekarai, a Szolnoki Légierőzenekara, a Veszprémi Légierőzenekara, érkezik még a Szentendre helyőrségi zenekar és persze a házigazda ezúttal is a Kaposvár helyőrségi zenekar lesz. Fúvó zene, igen, igen, de nem feltétlen csak katonai indulók. A diszkótól a rockig nagyon sok mindent hallottunk már az elmúlt években, és ezt időnként olyan koreográfiával, hogy az ember könnyesre nevette magát. Úgyhogy higgyétek el nekem, ott a helyetek nektek is.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Már majdnem vége a ma reggeli Naprakésznek, és mielőtt Lattóval folytatnánk, még egy búcsúhírt, ha megengedtek nekem. Amúgy 10 perc múlva lesz pont 9 óra. A

Hát első ránézése lehet, hogy nem mondanátok meg egyébként, hogy ez a Földe, vagy valamilyen idegen bolygó. Amit tudunk, van légköre, van vize, földméretű úgynevezett exobolygó, de még akár arra is van szansz, hogy van élet azon a bolygón. Hát ezért ilyen mesés dolog tudomány ez a csillagászat, mert hogy látni látunk egy csomó mindent, oda menni, megvizsgálni személyesen, hát szerintem azt még a következő egy-két évszázadban nem lesz alkalmunk és módunk.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám. Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Elkészültek az új parkolók a Nagyszeben utcában. Az MCC is kivonul a kaposvári Rigó-Jancsi napokra. Jó napot kívánok! 9 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészült a Nagyszeben utcai játszótér keleti oldalán kialakított új parkoló. Erről számolt be közösségi oldalán Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője. A fejlesztés célja, hogy kulturáltabb és biztonságosabb parkolási lehetőséget biztosítson az ott élők és az arra látogatók számára. A képviselő köszönetet mondott a lakók türelméért és együttműködéséért is. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó-Jancsi napok program sorozatához. A fesztivál nulladik napján, június 11-én várják az érdeklődőket a Dorottya házban. A programot Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása nyitja, majd az MCC diákjainak produkciói és a Sisa Café zenekar koncertje következik. A rendezvény ingyenes, Rakoncai Gábor előadására azonban előzetes regisztráció szükséges. Elnöki elismerésben részesült a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől Mihajlovics Róbert, a Kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A díjat a szakember a szakképzésben végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért vehette át. Mihajlovics Róbert immár 40 éve készíti fel a jövő cukrászait, tanítványai pedig rendszeresen, sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi szakmai megmérettetéseken. A nyári balatoni szezon helyzete és a vállalkozásokat érintő nehézségek voltak a fő témái a Dél-Balatoni Kisosz szezonnyitó fórumának. A kis- és középvállalkozók szerint az idei évkezdés kedvezően alakult, ugyanakkor a főszezon kilátásai továbbra is bizonytalanok. A vendéglátásban különösen égető probléma a szakácsok és más szakképzett dolgozók hiánya, ami több helyen a működést is nehezíti. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot. A gasztronómia áll az idei múzeumok éjszakája középpontjában, amelyet június 20-án az Ízekben zárt történetek címmel rendeznek meg. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a múzeumokba őrzött tudást szélesebb közönséghez is eljuttassa, és bemutassa a kultúra sokszínű kapcsolódásait. Az országos eseményen idén több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal, a látogatók pedig kiállításokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel is találkozhatnak.
1: Időjárás jelentés.
2: Napközben is erősen felhős marad az ég, többfelé kell záporra, zivatarokra számítani, amelyeket intenzív csapadék és erős széllökés is kísérhet. Tartós napsütésre csak kevés helyen van esély.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
3: Halló, helló. Borongosság van, de már korán sem annyira, mint mondjuk egy vagy éppen két órával ezelőtt. Most vékonyabb lett a felhő réteg, mert lényegesen világosabb van.
4: Világos?
3: Mint a vakablak, ugye? Ahogy szokták volt pestérsen mondani. Eminem ebben az órában Kowalski meg a Vega és Madonna, zenében legalábbis. Témaként pedig beszélek majd nektek a naprendszer legmagasabb hegyéről.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Egy legendás dal a folytatásban, apránként elindul majd alattam Bon Jovi és a Keep the Faith, méghozzá 1992-ből. Miközben remélem, hogy tényleg gyorsabban megy a munkaidő, a Rádió Most hal a háttérben. Igyekszünk ilyen nagyszerű slágereket játszani, hogy könnyebbé tegyük. És persze az ember elmélázik azon is, hogy jó, megszoktuk, tudjátok, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, a 8 órás munkanapot és a 40 órás munkahetet, de vannak kezdeményezések már a 4 napos munkahétre. A gyakorlati tesztek és a globális kutatások alapján a legtöbb szektorban kifejezetten működik és sikeres, képzeljétek. Azonban nem egy univerzális csodaszer. A pilot programok, tehát az ilyen próba programok például az Egyesült Királyságban és Izlandon is azt mutatták ki, hogy a munkaidő 80%-ra csökkentése 100%-os bér megtartása mellett a kiégés drasztikus visszaeséséhez, jobb mentális egészséghez és a fluktuáció csökkenéséhez vezet, miközben a cégek produktivitása és bevétele nemhogy visszaesik, de sok helyen növekszik is a fókuszáltabb munkavégzés miatt. Hát nosza, gondolná az ember, akkor dolgozzunk ilyen módon. Viszont a modell hátulütője, vagy nem jó oldala ugyanakkor az, hogy a bevezetése bizony komoly szervezetfejlesztés igényel, fokozott napi stresszel jár a sűrű menetrend miatt, és az is biztos folyamatos jelenlétet igénylő ágazatokban, mint mondjuk az egészségügy, a gyártás, a vendéglátás, vagy mi itt a Rádió Mostban is, hát egyszerűen nem alkalmazható. Ahol ott kell lenni mindig, ott kell lenni mindig. Azt tudjuk már mi, amikor a hétvégére bezárják a boltokat, vagy akár csak egy napra, ugye vasárnapra, és gondoljátok bele, hogy a kereskedelmi dolgozók nem mehetnének dolgozni, és minden üzlet zárva volna péntek, szombat, vasárnap, hát akkor lenne.

0: Programajánló.
1: Holnap már csütörtök, és jönnek a kaposvári kultikba az újdonságok. Új lesz például az Univerzum védelmezői című film, a horrorra akadva a folytatása, és a Marsú Pilami is többek között. Minden más film egyébként már a mai napon is megtekinthető. Az pedig úgy néz ki, hogy műsoron a Mandalóri és a Grogu, a Vadász idény 2, az Ördög Prádát is el 2, a Michael, a Backrooms hátsó szobák című horror skifi, aztán az Utazó című horror, a Mortal Kombat 2 akciófilm, a Mohács világok harca, ez egy történelmi dokumentumfilm természetesen, a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, és aztán a Varázslatos titokfal című mesefilm is megtekinthető még. Ajánlom figyelmetekbe a VOSZ, a Vállalkozók Országos Szövetsége rendezvényét. A családi vállalkozások életében ugye az egyik legfontosabb mérföldkő a generációváltás, a staféta átadása nem csupán egy üzleti kérdés, hanem emberi, családi és bizony stratégiai kihívás is egyben, és ezt a témát járja körül a Somogy vármegyei szervezet, a VOSZ szervezet női szekciójának Generációváltás tabuk nélkül című rendezvénye, amely holnap lesz a Dorottya Hotelben. Kerekasztal beszélgetéshez, amelynek a célja, hogy nyílt és őszinte párbeszédet kezdeményezzen a családi vállalkozásokban együtt dolgozó generációk tapasztalatairól, úgyhogy minden kedves érintettet vállalkozót várják. És ilyenkor első kézből jönnek majd a sztorik, hogy hogyan lehet sikeresen átadni a vezetést, hogy milyen nehézséggel küzdenek azok, akik már benne vannak. És azért is érdekes a dolog, mert hogy ott lesznek az egyed család képviselői, egyed Linda, egyed Krisztina és egyed Barna, azaz a Finofood Kft. Képviselői, hát ők azok, akik ugye átveszik az elődöktől, átvették a céget, és vannak saját tapasztalatai Füredi Hújber Katalinnak és Hújber Attilának, a Hújber Pincészet vezetőinek is. A kerekasztal moderátor a kolléganőnk Bátori Gyöngyvér lesz. Holnap 13.30-kor kezdődik, a regisztráció már 1 órától lesz, a részvétel díjmentes, aki szeretne ott lenni, mindenképpen keresse a VOSZ-t az elérhetőségeken, e-mailben, telefonon, és regisztráljon.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Ed Sheerannel szüneteltünk éppen az iméntiekben, és még jobb szünet lesz majd, hiszen lassúbb a tempója Jude Law keringőjének a folytatásban. De ha már Ed Sheeran itt volt, akkor gyorsan utána néztem, hogy mi újság az ő háza tájékán, és az a helyzet, hogy pörögnek ám az események rendesen. Ugye nemrégiben kidobott egy új lemezt, a Play-t, nem pihent, azonnal fel is robbantotta a brit sláger listákat, és egy új lemezt egy exkluzív New York-i TikTok koncerten mutatta be a rajongóknak. Az űrbe viszont nem megy. Ez csak azért érdekes, mert nemrég felkérték, hogy legyen ő a legelső zenész, aki az űrben ad koncertet, ezt ő határozottan visszautasította, mondván halálra rémíti a gondolat. Nem akar kísérleti nyúl lenni, és egyébként is van még elég hely a földön, ahol nem járt. Továbbra is kedvence a foci és a festészet, és újabb koncertdátumokkal jön a

0: Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Már a jövő évi szezonról egyeztettek a sportegyesületek vezetői Kaposvár polgármesterével. Újabb rangos elismerést kapott a Fino Vega Jó termékcsaládja. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják, 10 óra van. Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Fino Vega Jó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. Büntetőeljárás indult egy 40 éves sofőr ellen, aki ittasan okozott balesetet Balatonberényben. A rendőrség tájékoztatása szerint a járművezető egy kanyarodás közben elvesztette uralmát az autó felett, lehajtott az útpatkára, majd két parkoló autónak ütközött. A gépkocsi a csapódások következtében megpördült, végül az úttest melletti füves területen állt meg. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, az alkohol szonda pedig pozitív értéket mutatott. Idén nyáron is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-e és augusztus 20-a között a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel biztosítanak segítséget a Balaton déli partjának több strandján. A szolgálat tagjai a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű ellátást tudnak nyújtani. Szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. A program egyben gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség is a fiatal önkéntesek számára. Orbán Anita a legbefolyásosabb magyar nő a Forbes 2026-os listája szerint. A magazin idei kiadásában a szerkesztők már nem külön kategóriák szerint, hanem egy egységes, 50 fős rangsort állítottak össze, amelyben a közélet, a gazdaság és a kulturális élet szereplői együtt szerepelnek. A második helyen Görög Márta, a harmadikon Lannert Judit végzett, Lőrinc Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőjét pedig a hetedik helyre rangsorolták. A top 10-ben továbbá több ismert üzleti és közéleti szereplő is helyet kapott, köztük Vidus Gabriella és Heisler Gabriella is.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben is erősen felhős marad az ég, többfelé kell záporra, zivatarokra számítani, amelyeket intenzív csapadék és erős széllökés is kísérhet. Tartós napsütésre csak kevés helyen van esély.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Itt van már megint egy újabb óra, úgyhogy pörög ez a mai nap, ez a mai délelőtt. No, hát nincs itt semmi gond. Egyre vékonyodó felhőzet, időnként azért szemetelő csapadék, ezek a jellemzők jelen pillanatban odakünn. Odaben pedig nálatok remélem, hogy zajlik a munka, egyre több és több fogy belőle, míg itt nálunk a Rádió Mostban előkészítve állok, és Jazz Glyn közös zenéje, Lucas Graham újdonsága, Demi Lovato és a Red Hot Chili Peppers egy-egy korábbi slágere, van még előkészítve programajánló, no és persze a kötelező horoszkópok is. Tartsatok velünk!

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Programajánló.
1: Beszéltem már az előző órában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Somogy Vármegyei női szekciójának Generációváltás tabuk nélkül című rendezvényéről, amely holnap délután 13:30-kor lesz majd a Dorottyában. Ide minden olyan vállalkozót és vállalkozást várnak, ami generációváltás előtt van, hogy ez hogyan lehet zökkenőmentesen nyélbeütni, lebonyolítani. Erről fognak majd szólni a Somogy Vármegyei személyes tapasztalatok. Aztán a Kaposvári Polgári Kaszinó rendezvényét is hadd ajánljam, ugye ők általában csütörtökönként találkoznak este 6 órakor, ez alkalommal holnap este, azonban 5 órakor este, hát az még javább a délután, akkor lesz Nánai Mihály a kaszinó vendége, ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és nem mellesleg a Történelem Kutatók Országos Szakmai Országos Szakmai Egyesületének elnöke. Az előadásának a címe Perzsiától Iránig, és persze szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, nem csak a kaszinó tagjait. Említettem szintén korábban a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált, amely 4-én és 5-én szórakoztat majd, azaz csütörtökön és pénteken. És aztán hadd említse meg a hétvégi családi napot a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Igen, ez már a 7. alkalommal szervezett Ostrea Peregrina lesz. Élet a középkorban, és nem véletlen ez a címe, mert ez az apropója is, valóban a középkorban repítik az embert. Pont úgy, hogy a gyereknapon tette a Fekete Sereg, de rajta kívül ott lesz a Compagne de Noir Egyesület, aztán a Terra Hagyományőrző Egyesület, lesz majd szépírás, ténta és luttollal, aztán saját papírkészítés merítőműhelyjel, méz és viasz, méhész foglalkozás, íjászkodás, fegyvermustra, páncélsimogató, kézműves foglalkozások, minden, amivel a középkorban az élet telt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: közlekedési információk.
1: Lajostól kaptuk a közlekedési infót, és azt néztem, hogy egy picit beragadt a Viber üzenő falunkon, mert csak most ért ide. Azt írta, hogy Csomában trafipaxolnak. Nagyjából egy órával ezelőtt keltezett. Viszont ebből arra lehet következtetni, hogy ma maradnak a 61-es mentén, méghozzá a délelőtti órában mindenféleképpen, mármint Dombóvár és Kaposvár között, vagy hogy jobban tetszik a megye határ, tehát Csoma és Kaposvár között. Ilyenkor visszafele húzódva a következő állomás az Nagyberki szokott lenni, onnan szoktak trafipaxolni, majd Batéból, aztán a Kaberótól. Vélhetőleg a menetrend ez lesz ma is, de bízom benne, hogy nem csak ezért, hanem úgy általában is mindenki szabályosan vezet, így nem lesz munkája sem a rendőrségnek, sem pedig problémája a Kressz szerint közlekedőknek. És a már közlekedési hírek, több helyütt a szökőkutakat, nem tudom, hogy szervizelik, vagy tisztítják, vagy mit csinálnak vele, de kaptunk róla visszajelzést, hogy egyik-másik körforgalomban szakemberek vannak egy-egy kis teherautóval. Figyeljetek oda az átsorolásra, a kikerülés véget, és továbbra is nehéz a parkolás vagy a megállás a fasoron a kórház előtt. Köszönjük az infót, Lajos, most is nagyon hasznos volt, és a következő dal forog jön neked, és persze mindenkinek, aki úton van. Előtte azonban egy gyors ajánló.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
3: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
2: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy aznap...
3: Az a ronyba tekert.
2: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
3: Még sose sikerült kimondani.
2: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
3: De nagyon csúnya.
2: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
3: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
2: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
3: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
2: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Rádió.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: 6 perc múlva lesz 3:41, a horoszkópok a folytatásban, indulunk az ikrektől és négyesével haladunk, így időzítsetek, hangosítsatok. Ikrek, ez a mai a te napod, ragyogsz a társaságban és egy váratlan beszélgetés olyan zseniális ötleteket adhat ma, ami hosszú távon megváltoztathatja a terveidet. Rák, ma érdemes egy kicsit visszavonulnod a világ zajától, mert a megérzéseid rendkívül felerősödnek, és pontos választ kapsz egy téged régóta foglalkoztató kérdésre. Oroszlán, egy baráti vagy szakmai közösségben ma te lehetsz a kulcsfigura, és az optimizmusod egy olyan embert is kimozdíthat a gödörből, akinek nagy szüksége van erre, illetve hát rád. Szűz, a karrieredben vagy a napi feladataidban egy hirtelen jött lehetőség kapujába érsz ma, csak ne agyald túl, merj ösztönösen és gyorsan dönteni.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Éppen csak befejeztük a szüzeknél, már is folytatjuk a mérlegektől. Hihetetlenül erős lesz ma benned a kalandvágy és a tanulási kedv, így egy spontán utazási terv vagy egy új téma felfedezése teljesen feldobja a hangulatodat. Skorpió, egy pénzügyi kérdésben vagy egy mély, bizalmas beszélgetésben ma tisztán látást kapsz, ami segít elengedni egy felesleges, régi aggodalmat. Nyilas, a mai nap a kapcsolatokról szól neked, így egy fontos személlyel való őszinte, mégis könnyed beszélgetés közelebb hozhat titeket egymáshoz, mint gondolnád. Bak, bár a teendőid listája végtelennek tűnik, ma meglepő könnyedséggel és kreativitással tudod lelohasztani a stresszt, ha beleviszel egy kis játékosságot a rutinba.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ők voltak a Two Colors, a folytatásban pedig Jamiroquai érkezik, és persze a horoszkóp még 4 jóslattal. Vízöntő. Flörtölésre, romantikára vagy az önfelett alkotásra ez a mai nap tökéletes alkalom lesz. Engedd szabadjára a benned élő gyermeket és csak élvezd a pillanatot. Halak, otthonod és a családod köre ma igazi menedéket nyújt és egy kellemes családi beszélgetés olyan lelki békét ad, ami az egész hetedet megalapozza. Kos, a kommunikációs csatornáid ma izzanak, így egy gyors üzenetváltás vagy egy véletlen találkozás olyan hírt hozhat, ami azonnali cselekvésre ösztönöz. Bika, ma érdemes átgondolnod az anyagi helyzetedet vagy a belső értékeidet, mert egy remek, praktikus ötlet segíthet stabilizálni a költségvetésedet, vagy éppen növelni a biztonságérzetedet. Legyen így, legyen mindenkinek biztonságérzete, azt kívánom. Na meg egy csomó jó zenét küldök még mindezek megerősítésére, és ezekkel búcsúzom. Köszönöm a figyelmet. Találkozzunk holnap reggel is. Sziasztok, egy szuper szerdát kívánok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazma adóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Júliustól Kaposváron is fizetni kell a bontási és építési hulladékok leadásáért. Az MCC is kitelepül a Rigó Jancsi napokra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. A Rádió Most legfrissebb híreit hozom önöknek 11 órakor. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó Jancsi Napok program sorozatához. A fesztivál 0. napján, június 11-én várják az érdeklődőket a Dorottya házban. A programot Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása nyitja, majd az MCC diákjainak produkciói és a Sisa Café zenekar koncertje következik. A rendezvény ingyenes, Rakoncai Gábor előadására azonban előzetes regisztráció szükséges. 19 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen intézkedtek a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán tartott ellenőrzés során. A somogyi rendőrök hétfőn hajtották végre az összehangolt akciót, amelynek célja elsősorban a tehergépjárművek előzési tilalmának betartása, valamint a követési távolság ellenőrzése volt. A hatóságok a szabályszegések visszaszorítására fokozott ellenőrzéseket ígérnek a jövőben is. Elkezdte a kormány a civil roma szervezetekkel való párbeszédet, közölte közösségi oldalán a gyermek és oktatás ügyi miniszter. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen a tankönyvek sokszínűbb tartalma és a roma kultúra hangsúlyosabb megjelenítése is szóba került. A cél, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel jusson hozzá a minőségi oktatáshoz, és csökkenjen az oktatási szegregáció. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A meteorológiai szolgáltató nyilvánosan is elérhetővé tette új felületét, amely egy helyen biztosít hozzáférést az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokhoz, tudásanyagokhoz és szolgáltatásokhoz. A portál célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott információkkal segítse a klímaváltozás hatásainak megértését és az alkalmazkodást is, többek között 200 évnyi mérési és modellezési adat felhasználásával.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben is erősen felhős marad az ég, többfelé kell záporra, zivatarokra számítani, amelyeket intenzív csapadék és erős széllökés is kísérhet. Tartós napsütésre csak kevés helyen van esély.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Az ausztrál származású Szia énekelt, ez volt a Gimi Love itt a 91.2 rádió. Mostan egy perccel múlt el 4:12. Sok szeretettel köszöntelek titeket, Horváth Szabi vagyok. 17 óráig leszek a mikrofonnál ma is, és hozom a legjobb zenéket, tartsatok velünk. 0670 32 32 355. Ez a jól ismert elérhetőségünk, ami telefon, SMS és Viber szám is. Mindjárt jön Purple Disco Machine és Kungs közös a Substitution, előtte pedig a Years and Years dalával folytatódik a műsor, már is itt van az If You Were Me.
1: It's

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel múlt el fél 12, csapadékból nem lesz hiány a mai napon sem. Egyébként nagyjából egész napra mutatja az előrejelzés a csapadék kialakulását. Hát most jelen pillanatban ebben az órában 43%-os valószínűséggel, de én azt tudom tanácsolni, hogy bárhová is mentek, esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal. Ez a nap jel lesz sajnos, viszont a holnap merőben mást tartogat, hiszen holnap már inkább a napsütés lesz túlsúlyban, 23-24 fokos hőmérsékleti maximumokkal, erős UV-sugárzással 11 és délután 3 óra között. Kettős fronti hatás terheli ma a mai napon a szervezetünket, emiatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Elsősorban fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek, a fülettebb idő miatt pedig nehéz légzés, légszomj és rosszulét is jelentkezhet, a záporok, zivatarok környezetében pedig felerősödhetnek az asztmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A felhősebb, borongósabb tájakon élők lehangoltabb, kedvtelenebbek is lehetnek, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, de próbáljuk a jó hangulatot fokozni a jó zenékkel, Joel Corey és Mabel dalával most, ez az Ivy is.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a 91.2 rádió. Moston 1 perccel vagyunk 3:42 előtt. Szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, és a rendszeres menetrend szerint pedig, ami a műsorokat illeti itt a rádió Moston, a következő órában a Siesta órával lépünk be a délutáni napszakba. A következő órában már érkeznek zenei repertoárunkból a legkönnyebb és leghangulatosabb dallamok is. Én pedig várom folyamatosan a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670 32 32 355. Ez a telefon, SMS és Viber számunk. Dido-hoz a White Flag című dalát a folytatásban, délben pedig Patrícia a legfrissebb hírekkel, információkkal jelentkezik.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet! Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Fő utca 53.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Már zajlanak az előkészületek a 2026-27-es sportszezonra. A dél-balatoni szezonról egyeztettek nemrégiben a szakemberek. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Fino Vegajó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. Elnöki elismerésben részesült a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől Mihajlovics Róbert, a Kaposvári Széchenyi István Szakképzőiskola oktatója. A díjat a szakember a szakképzésben végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért vehette át. Mihajlovics Róbert immár 40 éve készíti fel a jövő cukrászait, tanítványai pedig rendszeresen, sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi szakmai megmérettetéseken. A nyári balatoni szezon helyzete és a vállalkozásokat érintő nehézségek voltak a fő témái a dél-balatoni Kisosz szezonnyitó fórumának. A kis- és középvállalkozók szerint az idei évkezdés kedvezően alakult, ugyanakkor a főszezon kilátásai továbbra is bizonytalanok. A vendéglátásban különösen égető probléma a szakácsok és más szakképzett dolgozók hiánya, ami több helyen a működést is nehezíti. Megérkeztek Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött légkondicionált Intercity kocsik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nyári csúcsidőszakban további vasúti kocsik is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb járatokon. A miniszter szerint javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni a pótlóbusz kapacitásokat és korszerűsíteni az állomási információs rendszereket. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszú távon a vasúti járműpark megújítása jelent megoldást, amelyre most uniós forrásból mintegy 2 milliárd euró áll rendelkezésre.
0: Időjárás jelentés.
4: A délutáni órákban is változékony, csapadékos idő várható. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, miközben a hőmérsékletek 20 és 23 fok között alakulnak majd. A front hatására élénk és időként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
6: 3,5 perccel múlt el déli 12 óra, indul a Siesta óra most Donna Summer I Don't Wanna Get Hurt című 1989-es slágerével, utána pedig Leoni egy újdonságot hoz nekünk, ez lesz a Mullight itt a Rádió Moston.
0: Együtt töltjük a délután. Találkozzunk a 91.2.

Ilyen napon a legjobb zenékelet a rádió, most FM 91.2 perccel vagyunk, 4:45, Pink neve pedig egyre gyakrabban merül fel, mint lehetséges utód a The Kelly Clarkson Show élén. A 46 éves énekesnő, aki az elmúlt években főként kaliforniai birtokán élt, a hírek szerint New Yorkba költözött, és a közelmúltban egy exkluzív klubban látták, ahol több órán át dokumentumokat tanulmányozott. A találgatások azután erősödtek fel, hogy kiderült, Kelly Clarkson 7 évad után távozik az NBC nappali talkshowjának éléről. Egy Ben Fentes szerint Pink már vendégműsorvezetőként is bizonyított, és nagyon jól teljesít, ezért komolyan számolnak vele a folytatásban. A sztár egy teljes hetet vezet majd házigazdaként, ami tovább fűti a pletykákat. Hát, kíváncsian várjuk a folytatást. Itt a rádió, mostan pedig Pink énekel, a Siesta órában jön tőle a Runaway.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, a slágerlisták éléről hozta Harry Styles az American Girls című dalát. Pontosan 1:30 van, ez még mindig a Siesta óra, és ajánlom figyelmetekbe a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programját. Holnap június 4-én 1 órával korábban, vagyis 17 órakor a könyvtárban Nánai Mihály vendégüknek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesülete elnökének előadása lesz Perzsiától Iránig címmel. Várják nagyon sok szeretettel az érdeklődőket. Itt a rádió, mostan pedig a Las Vegas-i rock együttes muzsikál, jön a The Killers és a Human.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Moston, az FM 91.2-n, pontosan 2 perccel vagyunk, 3/4 1:15, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Sziasztó óra, továbbra is délután 1 óráig zenei kínálatunkból a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalokkal, és egy hétvégi programot is ajánlok figyelmetekbe, pontosabban holnap után június 4-én és 5-én lesz, de ez már a hétvége kapuja, a Kaposvári Katona Zenekari Fesztivál városunk főterén a Kossuth téren. Holnap június 4-én este 7 órakor kezdődik a Jazz Pop Rock díszegyenruhában a Kaposvári helyőrség zenekar koncertje, amelyen közreműködik Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes. Másnap június 5-én 10 órakor Pöttöm Parti a Katona zenekarral indítja a programot, 17:30-tól lesz a felvonulás a Sétáló utcán, este 6 órakor indulnak a szakalaki bemutatók és az összevont katona zenekari koncert. Fellép a Kaposvári helyőrség zenekar, a Szentendre helyőrség zenekar, a Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról is. Jó szórakozást kívánunk a programhoz, itt a Rádió Moston pedig Teddy Swims folytatja a sort a Bad Dreams címdalával.

A Siesta óra mai adása Mystic dalával zárult, a Scandalous cíművel. Egyébként ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokat egy csokorba gyűjtünk nektek minden este 21 és 22 óra között a Fekete Zenei órában, így lesz ez természetesen ma este is. A következő órában pedig többek között hozom majd The Weeknd slágerét, a Dancing in the Flames címűt. Lesz majd 2015-ből Imen is slágere is a Don't Be So Shy. És hamarosan indul a következő óra a Sugar Babes Line csapat 2004-es dalával, az In The Middle cíművel. És persze ne felejtsétek el elérhetőségünket, se várom folyamatosan a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában a 0670-32-32-355-re, de van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és rádiónk Facebook oldalán keresztül is üzenhettek a facebook.com/radiomost címen keresztül, itt ugye messenger üzenetet küldhettek nekünk, és apropó, ha esetleg itt

0: még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ugye ezt követően értesületek rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról, érdekességekről és egyéb közérdekű dolgokról is, mint ahogy egy eltűnt cicával kapcsolatban is tettünk ki egy kereső posztot. Ez a legutóbbi posztunk rádiónk Facebook oldalán, úgyhogy érdemes lecsekkolni ezt is, segítve hatékonyabbá téve a keresést. A folytatásban pedig itt a rádió moston már is jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban 13 órakor Patrik hozza a legfrissebb híreket, információkat, ami városunkkal, kishazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatos.
1: 91.2. Rádió. Most. Reklám.
2: Ne cipelje, rendelje. Gázpalac kokházhoz szállítással. 70 170 87 75.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Elkészültek az új parkolóhelyek a Nagyszeben utcában. Az MCC is kitelepül a Rigó Jancsi napokra. Jó napot kívánok! Egy óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elkészült a Nagyszeben utcai játszótér keleti oldalán kialakított új parkoló. Erről számolt be közösségi oldalán Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője. A fejlesztés célja, hogy kulturáltabb és biztonságosabb parkolási lehetőséget biztosítson az ott élők és az arra látogatók számára. A képviselő köszönetet mondott a lakók türelméért és együttműködéséért is. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó Jancsi Napok program sorozatához. A fesztivál nulladik napján, június 11-én várják az érdeklődőket a Dorottya házban. A programot Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása nyitja, majd az MCC diákjainak produkciói és a Sisa Café zenekar koncertje következik. A rendezvény ingyenes, Rakoncai Gábor előadására azonban előzetes regisztráció szükséges. Diákolimpiai bajnoki címet szerzett a Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. korcsoportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le. Így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak 2 egyéni különdíjat is begyűjtöttek. Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a 7. helyen zárta az országos döntőt. Gyorsított eljárás sürget Vitézi Dávid az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban. A miniszter legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem kell megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hiszen a roller balesetek száma és súlyosságának növekedése már most indokolja, hogy a nagy teljesítményű eszközökre vonatkozó szabályokat rendezzék. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalta a kérdést, de szerinte a következő hetekben napirendre kerülhet. Elkezdte a kormány a civil roma szervezetekkel való párbeszédet, közölte közösségi oldalán a gyermek és oktatás ügyi miniszter. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen a tankönyvek sokszínűbb tartalma és a roma kultúra hangsúlyosabb megjelenítése is szóba került. A cél, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel jusson hozzá a minőségi oktatáshoz, és csökkenjen az oktatási szegregáció. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot.
1: Időjárás jelentés.
6: A délutáni órákban is változékony, csapadékos idő várható. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, miközben a hőmérsékletek 20 és 23 fok között alakulnak majd. A front hatására élénk és időként erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Paul McCartney és Michael Jackson osztott Girl is Mine című slágert 1982-ből, ide a Rádió Most FM 91.2-re, kellemes és vidám szerda délutánt kívánok nektek. 4:42 van, én Horváth Szabi vagyok, a jó zenék pedig felsorakoztak a folytatásra, és napjaink a közelmúlt és a régenmúlt legkedveltebb dalait játsszuk a nap 24 órájában. Így tehát a közvetlen folytatásban is egy hazai sláger jön már is Rúzsa Magditól, ez a légzés.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan egy perccel vagyunk fél kettő előtt, és ma június 3-án szerdán bizony a Clotilde nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy germán eredetű névjelentése, a dicsőségért harcoló nő. A Clotilde név komoly, határozott, megbízható személyiséget takar, viselő jó diplomáciai érzékkel rendelkeznek, stílusuk elragadó, közvetlen, ezért könnyen megtalálják az utat másokhoz. Nagy vágyat éreznek arra, hogy segítsenek embertársaikon, és mivel magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, könnyen megértik mások gondolatait és érzelmeit, érdemes olyan területen elhelyezkedniük, ahol ezt a képességüket kamatoztathatják. Fontos számukra ugyanakkor a család és az otthon, és nagy türelemmel és figyelemmel fordulnak szeretteik felé. Ezt írt a nagy kalendárium a Clotilde névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Cecíliák, a Céliák, a Citellék, a Sejlák, a Ziliák, a Bercelek, a Ceciliánok, a Károlyok és még a Kornélok is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok, és egy rövid ajánlót követően nekik játszom Ignác dalát, a Release Me címűt.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Ilyen nappal a legjobb zenékel ez a rádió, most FM 91.2.3.4.2 van, és komoly jogi lépésre szánta el magát Sabrina Carpenter, miután egy férfi többször is engedély nélkül jelent meg Los Angeles-i otthonánál. A beszámolók szerint az énekesnő távoltartási végzést kért a 31 éves William Applegate ellen, akit saját nyilatkozatában teljesen idegen emberként jellemzett. A bírósági dokumentumok szerint a férfi több alkalommal is felbukkant Sabrina házánál 2026 májusában. Az első eset során a rendőrséget is riasztották és a férfit őrizetbe vették, a beadvány szerint azonban kevesebb, mint egy nappal később ismét visszatért az ingatlanhoz, majd egy újabb alkalommal is megjelent, ami ismét rendőri intézkedést vont maga után. Sabrina jogi képviselője a dokumentumokban azt állították, hogy a férfi viselkedése szándékos, megfontolt és agresszív volt, ami komoly aggodalomra adott okot. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy soha nem találkozott Applegate-tel és semmilyen kapcsolatban nem áll vele. William Applegate teljesen idegen számomra, soha nem találkoztam vele és semmilyen formában nem kommunikáltunk egymással, fogalmazott nyilatkozatában. A kérelem nem csak Sabrina védelmét szolgálja, hanem húgára Sarah Carpenter és annak párjára Georgia is kiterjed. A sajtóértesülések szerint a bíróság ideiglenesen helyt adott a kérésnek, így mindhárman védelmet kaptak a távoltartási végzés keretében. Az ügy folytatásáról még ebben a hónapban dönthet a bíróság, amikor meghallgatják, hogy az ideiglenes intézkedést véglegessé tegyék-e. A történtekre Sabrina Carpenter egyelőre nyilvánosan nem reagált. Hát, óvatosnak kell lenni a mai világban, az biztos. Minden esetre Sabrina Carpenter énekel itt a rádió, mostan jön tőle a feeder.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Lezárják a közeljövőben egy családi nap miatt a Városligetet. Izgalmas hétvége vár a Rock színházasokra. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hozom önöknek, 2 óra van. Zárt körű rendezvény miatt nem lesznek látogathatók a kaposvári Városliget, a Vásártéri út és a tó közötti részen található sportlétesítmények június 13-án dél és este 10 óra között, közölte a Videoton a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az érintett területet a cég családi napi program idejére lezárják, ezért ebben az időszakban a pályák és a létesítmények nem használhatók a lakosság számára. Rangos versenyen öregbíti Kaposvár hírnevét a hétvégén a Rock Színház. Az Egyesület közösségi oldalán számolt be róla, hogy meghívást kaptak a 4 napos Erkel Fesztiválra, ahol a szakmai zsűri több produkciójukat is beválogatta a programba. Így pénteken az énekversenyen több szereplőjük megméretteti majd magát, este pedig a Gödöllői Kastélyparkban a Made in Hungária című előadást mutatják be, szombaton pedig a versenyprogramban vesznek részt. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. 19 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen intézkedtek a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán tartott ellenőrzés során. A somogyi rendőrök hétfőn hajtották végre az összehangolt akciót, amelynek célja elsősorban a tehergépjárművek előzési tilalmának betartása, valamint a követési távolság ellenőrzése volt. A hatóságok a szabályszegések visszaszorítására fokozott ellenőrzéseket ígérnek a jövőben is. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A meteorológiai szolgáltató nyilvánosan is elérhetővé tette új felületét, amely egy helyen biztosít hozzáférést az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokhoz, tudásanyagokhoz és szolgáltatásokhoz. A portál célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott információkkal segítse a klímaváltozás hatásainak megértését és az alkalmazkodást is, többek között 200 évnyi mérési és modellezési adat felhasználásával.
0: Időjárás jelentés.
3: A délutáni órákban is változékony, csapadékos idő várható. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, miközben a hőmérsékletek 20 és 23 fok között alakulnak majd. A front hatására élénk és időként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 4 perccel múlt el délután 2 óra, hamarosan Norma Jean Martin újdonságát játszom, az Encore címűt, előtte pedig Olivia Rodrigo dalával indulunk.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Eminem és a The Real Slim Shady szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 4:30 előtt, és továbbra is keressük azt az eltűnt cirmos cicát, aki hétfő reggel óta nem ment haza. Zokni névre hallgat ivartalanított kandúr cicáról van szó. Kaposvárról a Rózsa utcából tűnt el. Ismertető jele, hogy a farka megszokottnál rövidebb, és van rajta egy kis pukli, mintha régebben eltört volna. Nagyon aggódnak érte gazdái, és várják haza. Ha valaki látta, befogadta, vagy bármilyen információt tud róla, kérjük hívjon bennünket a 0670 32 32 355-ön, és útba fogjuk irányítani a gazdi felé. Egyébként a cicáról képet rádiónk Facebook oldalán is megosztottam, úgyhogy ott is meg tudjátok nézni, hogy melyik az a cica, akit keresünk éppen. facebook.com/radiomost, ezen a címen találtok meg bennünket. Itt a Rádió Moston pedig a Honeybees dalával megyünk tovább a folytatásban. Ez a cirkusz.

volt a Coldplay, Little Sims és Burna Boy közös We Pray itt a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk fél három előtt. Pink Panther ezt pedig a középiskolában kezdett el zenét írni, eleinte azért, hogy segítsen egy barátjának, később azonban már önállóan is dalokat készített. 17 éves korában kezdte el használni a GarageBandet, hogy instrumentálokat készítsen barátjának Maze-nek, aki szintén énekes. Később a GarageBandben rögzítette sok korai dalát is, miközben késő este a kollégiumi szobájában feküdt. Saját dalait Pink Panther S néven töltötte fel a SoundCloud-ra, amelyek akkoriban még kevés figyelmet kaptak. Aztán 2020 decemberében több mint 500 ezer kedvelést ért el egy TikTok videójával, majd még ugyanabban a hónapban megosztott egy részletet Just a Waste című dalából, melyben egyébként Michael Jackson Off the Wall című dalának instrumentáját használta, abban a reményben, hogy szélesebb közönséghez jut el, a részlet hamarosan virálissá vált a platformon. Két dala, a Break It Off és a Pain 2021 elején vált virálissá TikTokon, utóbbi 2021 augusztusában a brit kislemezlista 35. helyig jutott, 2021 áprilisában pedig szerződést kötött a Parlophone kiadóval. Nálunk pedig a folytatásban most az aktuális láger jön tőle, Zala Larsonnal együtt hozzák a Stateside-ot ide a Rádió Mostra.

Sok-sok zenével és kevés beszéddel ez a rádió most FM 91.2, másfél perccel múlt el 3:43. Június 6-án szombaton lesz az Osztrea Peregrina, illetve a középkorban családi nap a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben 10 és 18 óra között. Lesz katonai tábor a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesülettel, valamint a Terra Hagyományőrző Egyesület részvételével, de egész napos kísérő programokkal is várnak titeket, ahogy a szerzetesek csinálhatták Ténta és Luttól, lesz szépírás Micsi Horváth Alexandrával, lehet készíteni saját papírt a papírmerítő műhellyel, illetve legyen méz és hiasz címmel méz foglalkozáson is részt lehet majd venni. Délután 2 órakor indul a tárlatvezetés Molnár István régésszel, utána harcászati íjász bemutató lesz délután 3 órától, 4 órakor kezdődik a páncélos bajvívás bemutató, a középkori csata jelenet pedig 17 órától. Egész napos íjászat, lovagi fegyvermustra, kézműves foglalkozás, sírláda feltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás és büfé is vár mindenkit, este pedig Fekete Sereg koncert is lesz. A rendezvényre a belépés természetesen ingyenes. Itt a rádió, mostan pedig Bryan Adams dalával megyünk tovább, 1983-ból jön a Summer of 69.

0: Itt a rádió mostan Lady Gaga Abracadabra című dala zárta az órát, hamarosan 3 órakor pedig Patrícia hozza a legfrissebb híreket, információkat, én pedig a következő órában többek között Eva Max dalát, a Maybe You're the Problem címűt. Lesz a halott pénz vadi új dala is a gyerekek.
1: Egy óriási házban óriási csend, a gyereket neveli a TikTokos trend. Kérjetek elnézést mindenkitől, ellopták az eget a fejünk fel.
0: És mindjárt indul a következő óra a Diplóék dalával, az On My Mind-dal. Most azonban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, aztán 15 órakor Patrícia hozza tehát a legfrissebb híreket, infókat.
2: A pillanat a tiéd. Rádió. Most. Reklám.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod.

0: tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Izgalmas programokkal várja az érdeklődőket az MCC Kaposvár a Rigó Jancsi napok 0. napján. Diákolimpiai bajnok lett a katolikus iskola csapata. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most legfrissebb hírei, 3 óra van. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó Jancsi napok program sorozatához. A fesztivál 0. napján, június 11-én várják az érdeklődőket a Dorottya házban. A programot Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása nyitja, majd az MCC diákjainak produkciói és a Sisa Café zenekar koncertje következik. A rendezvény ingyenes, Rakoncai Gábor előadására azonban előzetes regisztráció szükséges. Elnöki elismerésben részesült a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől Mihajlovics Róbert, a Kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A díjat a szakember a szakképzésben végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért vehette át. Mihajlovics Róbert immár 40 éve készíti fel a jövő cukrászait, tanítványai pedig rendszeresen, sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi szakmai megmérettetéseken. Diákolimpiai bajnoki címet szerzett a Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. korcsoportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le, így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak 2 egyéni külön díjat is begyűjtöttek. Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a 7. helyen zárta az országos döntőt. Elhunyt az a férfi, aki a hétfői székesfehérvári házomlásban sérült meg súlyosan. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület romjai alá szorult munkást több órás mentő akció során szabadították ki a tűzoltók és a mentőszolgálat szakemberei. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota a kórházban válságos volt, végül szerda hajnalban elhunyt. Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Gyorsított eljárás sürget Vitézi Dávid az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban. A miniszter legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem kell megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hiszen a roller balesetek száma és súlyosságának növekedése már most indokolja, hogy a nagy teljesítményű eszközökre vonatkozó szabályokat rendezzék. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalta a kérdést, de szerinte a következő hetekben napirendre kerülhet.
3: Időjárás jelentés.
4: A délutáni órákban is változékony, csapadékos idő várható. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, miközben a hőmérsékletek 20 és 23 fok között alakulnak majd. A front hatására élénk és időként erős széllökések is előfordulhatnak.
3: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kapa szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, a legjobb zenék, másfél perccel múlt el, 4:15, én Horváth Szabi vagyok, és az alvással hogy álltok? Hát az alvás nem csak pihenés, hanem szertartás is, írja ugye Márai Sándor a Füves könyvében. Márai szerint az alvás a legnagyobb orvosság, amely segít abban, hogy az ember ne veszítse el a kapcsolatot a saját belső valóságával, és persze a világ mindenséggel. Az alvás és az intelligencia kapcsolata túlmutat azon, hogy valaki kipihente, a modern kutatások szerint az alvás szerkezete is közvetlen összefüggésben áll a kognitív teljesítménnyel, és persze az agyi plaszticitással, vagyis az agy változása való képességével, ezt egy intelligencia kutató fogalmazta egyébként meg. A kutatások szerint az alvás során jelentkező úgynevezett alvási orsók gyakorisága közvetlen kapcsolatban áll a fluid intelligenciával. Ez az a képesség, amellyel új problémákat oldunk meg, és mintázatokat ismerünk fel, emellett pedig az agy éjszaka húzalozza újra magát, a napközben szerzett információkat ilyenkor menti át a rövid távú memóriából a hosszú távúba. A szellemi teljesítmény egyik kulcsa a BDNF, tehát a Brain Derived Neurotrophic Factor szintjének emelése, ez a fehérje az agy vitaminja is, amely segíti az idegsejtek túlélését és az új kapcsolatok, tehát a szinapszisok kialakulását. A statisztikák szerint még egy tipikus fejlődésű gyerekek 20-30%-kal küzd alvási nehézségekkel, addig egy ADHD-s gyerekeknél ez az aránya az 50-80%-ot is elérheti. A Magyar Alvás Szövetség felmérése szerint a magyar lakosság 70%-ánál jelentkezett már az alvászavar, és a lakosság 30%-a folyamatosan szenved az alvászavar, a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Minden negyedik magyar ember fáradtan ébred reggelente, ami azt jelzi, hogy az alvás nem tölti be regeneráló funkcióját. A jó hír azonban az, hogy a folyamat nem visszafordíthatatlan. A célzott mentális tréning és az alvás rutin rendezése az esetek többségében képes megállítani, sőt visszafordítani az enyhe kognitív hanyatlást. És a szakember hozzáteszi még azt is, hogy a célzott agytréning segít az idegrendszer érésében, ami nyugodtabb éjszakákat eredményez, megőrzi az agy rugalmasságát és támogatja az éjszakai tisztító üzemmódot, amely pedig eltávolítja a napközben felhalmozódott méreganyagokat. Hát érdemes ezt is átgondolni és megfogadni. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, a Biolex és a Slaphoz az Emlékszem vagy című dal.

0: Itt a Rádió Moston, ez volt Éva Max dala, Maybe You're the Problem, 2 perccel múlt el 3:30, hamarosan pedig érkezik Mike Posner is a Cooler the Meat című slágerrel, továbbra is fent marad az erős csapadékhajlamvétel körzetünkben, úgyhogy bárhová is mentek, mindenképpen vigyetek magatokkal esernyőt, hiszen folyamatos esőzésre lehet számítani a kora éjszakai órákig, és innentől pedig már csak hőmérséklet 15 fokig süllyed alá majd az éjszakai órákban. Holnap viszont már merő ellentétje lesz az időjárás a maihoz képest, hiszen a napsütés lesz túlsúlyban, 24-25 fokos maximum értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban, erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
3: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
2: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
3: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád,
2: hanem középre.
3: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
2: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
3: Szembe semmiképp.
2: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
3: Mi vagyok akkor?
2: Na, kérlek szépen, akkor a te.
3: Egy bunkó.
2: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Hm. Van benne valami?
3: Van.
2: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó!
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam.
4: A pillanat a tiéd.
1: Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n. Ez volt Gavin Dela, Best of My Love 2004-ből itt a Rádió Most FM 91.2. Másfél perccel vagyunk 3:44 előtt, és jövő héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Egy húron pendülünk a Dorottyaház udvarán. Június 12-én pénteken délután 5 órakor kezdődik majd Miss Chris és a Jazz Tonight fellépése. Aztán az Orbai Lila Quintet este 7 órakor kezd, 21 órakor lép színpad a Temesi Perci és barátai. Majd a programot 23 órai kezdettel a Balanceville Group koncertje zárja. Másnap június 13-án szombaton este 6 órakor kezdődnek a programok a Swing a la Django koncertjével, a Hungarian Gypsy All Stars este 7:30-kor lép színpadra, őket követi a sorban 21 órától a Sárközi Kollektív, majd a Gypsy Jazz Trio koncertje 23 órakor indul. Jó szórakozást kívánok a programhoz, itt a rádió, mostan pedig a Glass Animals dalával megyünk tovább, jön a hit.

A Paradicsomba jutatott el bennünket a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine az előző dalban a Paradise címűben, a következő órában pedig hozom a folytatásban is a jó zenéket. Például itt lesz David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson is a Crazy What Love Can Do-val. Jön majd a slágerlisták éléről egyenesen Bruno Mars felvét.

0: és hamarosan az egyik amerikai rockzenekartól, a Train-től érkezik a Drive-By az óranyitó dalaként. A jó kedv, a jó hangulat és a lendület garantált lesz a folytatásban is a Drive Time-ban. Most már itt a 91.2 Rádió Moston, ahol egy rövid kereskedelmi kitérőt követően 16 órakor Patrícia érkezik, és elmondja nekünk a legfrissebb híreket, információkat.
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Nyutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: Reklám hangzott el. Hírek

0: Most!
1: Már készítik elő a jövő évi szezont a kaposvári sportcsapatok. Lezárásra kerül a Városliget a Videoton családi napja miatt. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Zárt körű rendezvény miatt nem lesznek látogathatók a Kaposvári Városliget, a Vásártéri út és a tó közötti részen található sportlétesítmények június 13-án dél és este 10 óra között, közölte a Videoton a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az érintett területet a cég családi napi program idejére lezárják, ezért ebben az időszakban a pályák és a létesítmények nem használhatók a lakosság számára. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Finó Vegajó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. Idén nyáron is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Július 1-e és augusztus 20-a között a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel biztosítanak segítséget a Balaton déli partjának több strandján. A szolgálat tagjai a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű ellátást tudnak nyújtani. Szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. A program egyben gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség is a fiatal önkéntesek számára. A gasztronómia áll az idei múzeumok éjszakája középpontjában, amelyet június 20-án az Ízekben zárt történetek címmel rendeznek meg. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a múzeumokba őrzött tudást szélesebb közönséghez is eljuttassa, és bemutassa a kultúra sokszínű kapcsolódásait. Az országos eseményen idén több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal, a látogatók pedig kiállításokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel is találkozhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban is változékony, csapadékos idő várható. Több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, miközben a hőmérsékletek 20 és 23 fok között alakulnak majd. A front hatására élénk és időként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Közlekedési információk.
1: Zoli, folyamatosan szemünk az utakon, és most is, és informált bennünket Viber falunkon keresztül, hogy trafipax van Igalban, méghozzá a Ráksi felüli végén egy fehér Skodából mérik az arra haladók sebességét, tehát ráadásul civil autóból teszik ezt, úgyhogy jobb férni, mint megijedni alapon, mindenképpen tartsátok be a sebességhatárokat, de ne csak a trafipax miatt, hanem a biztonságos balesetmentes közlekedés miatt is. Tehát még egyszer Zolitól tudjuk azt, hogy trafipax van Igalban, a Ráksi felüli oldalán egy fehér Skodából mérik az arra haladók sebességét. Zoli, nagyon szépen köszi az infót, a következő dalt pedig cserébe az infóért küldöm. Jonas Blue legújabb dalát, jön a Girl.
0: Közlekedési információkat hallottak.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Munkaerőgondok, üzemanyagárak, deviza árfolyamok. Az időjárás mellett ilyen tényezőktől is függ a balatoni vállalkozások idei szezonja. Ezen a héten az egész országban megállíthatják a rendőrök a rollereseket, a bringásokat és a motorosokat. Ez egy nemzetközi akció. Vadételek, az erdő kincsei és különleges hajómodellek is várták a hétvégén az érdeklődőket a Rópói tónál, ott a zseric értékeit mutatták be. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
1: Itt a rádió, mostan pedig egy perccel 4:45 előtt visszatérünk a jó zenékhez. David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson hozza már is a Crazy What Love Can Do-t, utána pedig a 2006-os évből érkezik Mika Sláger a Grayscale.

91.2 Rádió most.

A pop királya Michael Jackson hozta Man in the Mirror című dalt 1987-ből ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel vagyunk fél öt előtt. Jövő héten szombaton pedig várnak mindenkit sok szeretettel a Somogyaszolói sportpályára, a gyermeknapra és falunapra. Reggel 8 órakor kezdődnek a programok főzőversennyel, közben pedig gyermekprogramok szórakoztatják a kicsiket gyermekkörhintával, dodgemmel, hordóvonattal, légvárral, csillámtetoválással és arcfestéssel. Délután 1 órakor lesz az ebéd, majd 3 órakor lesz a megnyitó, illetve a főzőverseny eredmény hirdetése és a díjak átadása. A színpadi programok 3:30-kor kezdődnek majd Ignác Regina műsorával, utána 4 órakor Falusi Marian és Weiss Viktor lép színpadra, 17 órakor indul a Decsi fivérek műsora, este 6:30-kor lesz a Danza de la Morese fellépése, majd Tombola sorsolás indul 7 órától, 20 órától pedig Bunyós Pityú szórakoztatja a nagy érdeműt, aztán éjfélig tartó utcabál lesz majd, diszkóval napjaink a közelmúlt és a régebúlt legkedveltebb diszkózenével. Mindezt tehát jövő héten szombaton, június 13-án szombaton a Somogyaszolói sportpályán, a gyermeknapon és falunapon. Várnak mindenkit sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig már is megyünk tovább Bruno Mars-dalával, jön az I Just Might.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Luis Capaldi a Survive című dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel múlt el 3:45, a következő dalokkal pedig megköszönöm kitartó és kitüntető figyelmeteket. 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, bekapcsoljuk a zenegépet, 17 órakor még előtte azért hozza Patrícia a legfrissebb híreket, információkat. További szép napot, nagyon kellemes szerdát kívánok nektek, és legközelebb majd vasárnap találkozhatunk reggel 7 órától, de addig is hallgassátok a Rádió Most FM 91.2-t. Jön Madonna és a Hang Up, majd a Magna Cum Laude felvétele a holnap reggel. A viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Fő utca 53.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
7: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
8: Mondjon jobbat, Mentavill!
9: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között

0: Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Szakmai beszélgetést szerveztek a Matekaposvári kampuszán. Izgalmas hétvége előtt áll a Rock Színház. Jó napot kívánok, 5 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tudományos diákköri munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Matekaposvári kampuszán. A programon a hallgatók személyes tapasztalatokon keresztül kaptak betekintést abba, hogyan vezethet egy kutatási ötlet országos tudományos eredményekhez, valamint milyen nehézségekkel és fejlődési lehetőségekkel jár a TDK és az OTDK részvétel. Az esemény célja a kutatói pálya és a tehetséggondozás iránti érdeklődés erősítése volt. Rangos versenyen öregbíti Kaposvár hírnevét a hétvégén a Rock Színház. Az Egyesület közösségi oldalán számolt be róla, hogy meghívást kaptak a 4 napos Erkel Fesztiválra, ahol a szakmai zsűri több produkciójukat is beválogatta a programba. Így pénteken az énekversenyen több szereplőjük megméretteti majd magát, este pedig a Gödöllői Kastélyparkban a Made in Hungária című előadást mutatják be, szombaton pedig a versenyprogramban vesznek részt. 19 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen intézkedtek a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán tartott ellenőrzés során. A somogyi rendőrök hétfőn hajtották végre az összehangolt akciót, amelynek célja elsősorban a tehergépjárművek előzési tilalmának betartása, valamint a követési távolság ellenőrzése volt. A hatóságok a szabályszegések visszaszorítására fokozott ellenőrzéseket ígérnek a jövőben is. Életet mentettek a somogyi rendőrök. Nemrég ugyanis egy nő értesítette a segélyhívót, mert párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert vett be, alkohollal együtt. A fonyódi rendőrök a helyszínen azonnal elkezdték a férfi ellátását, első segélyt nyújtottak, gondoskodtak a folyadékpótlásról, és a mentők megérkezéséig folyamatosan felügyelet mellett stabil oldalfekvésben tartották a férfit. A gyors intézkedésnek köszönhetően a sérültet stabil állapotban vitték kórházba. Orbán Anita a legbefolyásosabb magyar nő a Forbes 2026-os listája szerint. A magazin idei kiadásában a szerkesztők már nem külön kategóriák szerint, hanem egy egységes, 50 fős rangsort állítottak össze, amelyben a közélet, a gazdaság és a kulturális élet szereplői együtt szerepelnek. A második helyen Görög Márta, a harmadikon Lannert Judit végzett, Lőrinc Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőjét pedig a 7. helyre rangsorolták. A top 10-ben továbbá több ismert üzleti és közéleti szereplő is helyet kapott, köztük Vidus Gabriella és Heisler Gabriella is.
1: Időjárás jelentés.
2: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka második felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: A pillanat a tiéd.
0: Rádió Most.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli

0: Érdekes, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó napot kívánok! 2026. június 3-a, szerda este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már tervezik a jövő szezont. A városvezetés a kaposvári sportegyesületek vezetőivel egyeztetve elkezdte előkészíteni a következő sportszezont. Szita Károly polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy bár Kaposvár sportélete idén kifejezetten erős szezont zárt, szeretnék megtartani ezt a színvonalat a jövő esztendőben is.

0: Mint írta, az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Hozzátette, a helyi csapatok eredményei ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Az MCC is kitelepül a Rigó Jancsi napokra. A fesztivál 0. napján a Dorottya házban inspiráló előadásokkal, fiatal tehetségekkel és élőzenével indul a háromnapos, teljesen ingyenes kulturális esemény. Rakoncai Gábor extrém sportoló személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítő képesség határait, a kitartás és a mentális erő szerepét a legnagyobb kihívások leküzdésében. Ezt követően az MCC Kaposvári középiskolás diákjai mutatkoznak be saját zenés produkciókkal. Az estét a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Az MCC Stage célja, hogy a kulturális és zenei élmények mellett inspiráló gondolatokat, közösségi találkozásokat és értékes beszélgetéseket is kínáljon a látogatóknak. Út az OTDK-ig. Szakmai beszélgetést szervezett a MATE Kaposvári kampusza, ahol a hallgatók a tudományos diákköri munka kihívásaival és lehetőségeivel ismerkedhettek meg. A rendezvény vendége saját tapasztalatain keresztül beszélt a kutatási munka nehézségeiről, a motiváció fenntartásáról, valamint arról, hogyan vezethet egy kezdeti ötlet akár országos tudományos sikerhez. A program egyik fő üzenete az volt, hogy a TDK és az OTDK nem csak verseny, hanem olyan készségek megszerzésének lehetősége is, amelyek a későbbi tanulmányok és a munka világában egyaránt hasznosak lehetnek. A szervezők szerint a jövőben is hasonló eseményekkel támogatják a tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatókat. Sűrű az évvége a rock színházasoknak. A Kaposvári Rock Színház közösségi oldalán számolt be arról, hogy előadásukat beválogatták a budapesti Erkel Fesztivál versenyprogramjába. A társulat több programban is érintett lesz a 4 napos rendezvényen. 4 szereplőjük az énekversenyen méreti meg magát, emellett a fesztivál versenyprogramjában is részt vesznek. A hétvége során a Rock Színház Gödöllőn a Made in Hungária című előadást mutatja be. A társulat számára kiemelt szakmai eseménynek számít az Erkel Fesztiválon való részvétel, ahol az ország több színjátszó és zenés társulata is bemutatkozik. Bizonytalan szezont jósolnak a Balatonnak. A dél-balatoni KISOSZ szezonnyitó fórumán a kis- és középvállalkozók helyzetéről, várakozásairól és a nyári szezon kilátásairól egyeztettek Siófokon. A résztvevők szerint az idei évkezdés jól alakult, ugyanakkor a nyári főszezon kimenetele bizonytalan, miközben a vállalkozásokat továbbra is komoly munkaerőhiány sújtja, különösen a szakácsok területén. A fórumon szó esett az emelkedő adóterhekről, az adminisztrációs terhekről és a munkaerőpiaci nehézségekről is, amelyek a vendéglátóhelyek működését is nehezítik. A térség országgyűlési képviselője szerint a hazahozott uniós források és a tervezett intézkedések a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását szolgálhatják. Összehangolt ellenőrzés a Somogyi autópálya szakaszon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedési rendészeti osztályának munkatársai hétfőn közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult. Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 19 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük. Ittasan okozott balesetet. Büntetőeljárás indult egy balatonszentgyörgyi sofőr ellen. Az autós egy kanyarodási manőver során elvesztette uralmát a jármű felett, lehajtott az útpatkára és 2 parkoló autónak is nekiütközött. A csapódásoktól a gépkocsi megpördült, majd a menetirány szerinti bal oldalon, az úttest melletti füves területen állt meg. Az intézkedés során a balesetben könnyebben megsérült sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Az egyenruhások a 40 éves járművezetőt elfogták, és ellene járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárást indítottak. Időben érkezett a segítség. Május végén egy nő tett bejelentést a segélyhívó központba, miszerint párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert vett be, amire alkoholt is fogyasztott. Az egyenruhások azonnal a megadott címre siettek, ahol egy magatehetetlen, nehezen kommunikáló férfit találtak. A rendőrök késlekedés nélkül megkezdték az első segélynyújtást. A beszedett gyógyszerek típusának tisztázása után azonnal stabilizálták a férfi állapotát. Gondoskodtak a folyadékpótlásról, és a mentők érkezéséig stabil oldalfekvésben tartották a beteget, folyamatosan felügyelve az életfunkcióit. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentőszolgálat munkatársai stabil állapotban szállították kórházba. Krónikánk végén sporthírek következnek. Bajnok a katolikus csapata. A Jászberényben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai röplabda döntőben kiemelkedő kaposvári siker született. A Nagyboldogasszony római katolikus általános iskola és gimnázium leánycsapata aranyérmet szerzett. Az együttes a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban is több, szoros mérkőzést játszott. Volt, hogy vereséggel indultak, de később fokozatosan javuló játékkal jutottak el a döntőig, ahol egy végig kiélezett összecsapáson sikerült megszerezniük a bajnoki címet. A tornán a kaposváriak egyénileg is eredményesek voltak. Több játékosuk külön díjat kapott posztján nyújtott teljesítményéért. A fiúk mezőnyében a Toponári tagiskola együttese szintén képviselte Kaposvárt. Ők végül a 7. helyen zárták a viadalt. Remekeltek az utánpótlás korúak is. Ezüstérmet szerzett a finó Kaposvár U20-as röplabda csapata az országos döntőben, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A kaposvári együttes remek teljesítménnyel jutott el a fináléig. A csoportkörben legyőzte a Dágot és a házigazda TFS-ét, majd az elődöntőben a MÁV előrét is magabiztosan múlta felül. A döntőben végül a korosztályos és felnőtt válogatott játékosokat is soraiba tudó pénzügyőr bizonyult jobbnak, így a kaposváriak a 2. helyen zártak. Az egyéni elismerésekből is jutott a csapatnak, Lacó Bálintot a torna legjobb feladójának, Csordás Bertalant pedig a legjobb liberónak választották.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka 2. felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tudományos diákköri munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Matek Kaposvári kampuszán. A programon a hallgatók személyes tapasztalatokon keresztül kaptak betekintést abba, hogyan vezethet egy kutatási ötlet országos tudományos eredményekhez, valamint milyen nehézségekkel és fejlődési lehetőségekkel jár a TDK és az OTDK részvétel. Az esemény célja a kutatói pálya és a tehetséggondozás iránti érdeklődés erősítése volt. Rangos versenyen öregbíti Kaposvár hírnevét a hétvégén a Rock Színház. Az Egyesület közösségi oldalán számolt be róla, hogy meghívást kaptak a 4 napos Erkel Fesztiválra, ahol a szakmai zsűri több produkciójukat is beválogatta a programba. Így pénteken az énekversenyen több szereplőjük megméretteti majd magát, este pedig a Gödöllői Kastélyparkban a Made in Hungária című előadást mutatják be, szombaton pedig a versenyprogramban vesznek részt. Zárt körű rendezvény miatt nem lesznek látogathatók a Kaposvári Városliget, a Vásártéri út és a tó közötti részen található sportlétesítmények június 13-án dél és este 10 óra között, közölte a Videoton a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az érintett területet a cég családi napi program idejére lezárják, ezért ebben az időszakban a pályák és a létesítmények nem használhatók a lakosság számára. Életet mentettek a somogyi rendőrök. Nemrég ugyanis egy nő értesítette a segélyhívót, mert párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert vett be alkohollal együtt. A fonyódi rendőrök a helyszínen azonnal elkezdték a férfi ellátását, első segélyt nyújtottak, gondoskodtak a folyadékpótlásról, és a mentők megérkezéséig folyamatosan

0: felügyelet mellett stabil oldalfekvésben tartották a férfit. A gyors intézkedésnek köszönhetően a sérültet stabil állapotban vitték kórházba. Elhunyt az a férfi, aki a hétfői székesfehérvári házomlásban sérült meg súlyosan. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület romjai alá szorult munkást több órás mentő akció során szabadították ki a tűzoltók és a mentőszolgálat szakemberei. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota a kórházban válságos volt, végül szerda hajnalban elhunyt. Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre, az éjszaka második felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
2: ha, aztán... Az a ronyban tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
2: Még sosem sikerült kimondani.
1: Nekem sem. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne kötő nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek vagyok... a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészült a Nagyszeben utcai játszótér keleti oldalán kialakított új parkoló. Erről számolt be közösségi oldalán Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője. A fejlesztés célja, hogy kulturáltabb és biztonságosabb parkolási lehetőséget biztosítson az ott élők és az arra látogatók számára. A képviselő köszönetet mondott a lakók türelméért és együttműködéséért is. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Finó Vegajó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. 19 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen intézkedtek a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán tartott ellenőrzés során. A somogyi rendőrök hétfőn hajtották végre az összehangolt akciót, amelynek célja elsősorban a tehergépjárművek előzési tilalmának betartása, valamint a követési távolság ellenőrzése volt. A hatóságok a szabályszegések visszaszorítására fokozott ellenőrzéseket ígérnek a jövőben is. A nyári balatoni szezon helyzete és a vállalkozásokat érintő nehézségek voltak a fő témái a Dél-Balatoni Kisosz szezonnyitó fórumának. A kis- és középvállalkozók szerint az idei évkezdés kedvezően alakult, ugyanakkor a főszezon kilátásai továbbra is bizonytalanok. A vendéglátásban különösen égető probléma a szakácsok és más szakképzett dolgozók hiánya, ami több helyen a működést is nehezíti. Gyorsított eljárás sürget Vitézi Dávid az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban. A miniszter legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem kell megvárni a Kressz átfogó módosítását, hiszen a roller balesetek száma és súlyosságának növekedése már most indokolja, hogy a nagy teljesítményű eszközökre vonatkozó

0: hozó szabályokat rendezzék. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalta a kérdést, de szerinte a következő hetekben napirendre kerülhet. Új országos irodalmi versenyt indít középiskolások számára az Eszterházy Magyarország Alapítvány. Az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny a 9-től 11. évfolyamos diákokat szólítja meg. Célja a kortárs magyar irodalom népszerűsítése és az olvasás élményszerűvé tétele. A jelentkezés augusztus 16-áig tart, a legjobbak egy háromnapos döntőben mérettethetik meg majd magukat.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka második felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. Nem.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Út az OTDK-ig. Szakmai beszélgetés szervezett a MATE Kaposvári kampusza, ahol a hallgatók a tudományos diákköri munka kihívásaival és lehetőségeivel ismerkedhettek meg. A rendezvény vendége saját tapasztalatain keresztül beszélt a kutatási munka nehézségeiről, a motiváció fenntartásáról, valamint arról, hogyan vezethet egy kezdeti ötlet akár országos tudományos sikerhez. A program egyik fő üzenete az volt, hogy a TDK és az OTDK nem csak verseny, hanem olyan készségek megszerzésének lehetősége is, amelyek a későbbi tanulmányok és a munka világában egyaránt hasznosak lehetnek. A szervezők szerint a jövőben is hasonló eseményekkel támogatják a tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatókat. Már tervezik a jövő szezont. A városvezetés a kaposvári sportegyesületek vezetőivel egyeztetve elkezdte előkészíteni a következő sportszezont. Szita Károly polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy bár Kaposvár sportélete idén kifejezetten erős szezont zárt, szeretnék megtartani ezt a színvonalat a jövő esztendőben is. Mint írta, az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Hozzátette, a helyi csapatok eredményei ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Az MCC is kitelepül a Rigó Jancsi napokra. A fesztivál 0. napján a Dorottya házban inspiráló előadásokkal, fiatal tehetségekkel és élőzenével indul a háromnapos, teljesen ingyenes kulturális esemény. Rakoncai Gábor extrém sportoló személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítő képesség határait, a kitartás és a mentális erő szerepét a legnagyobb kihívások leküzdésében. Ezt követően az MCC Kaposvári Középiskolás diákjai mutatkoznak be saját zenés produkciókkal. Az estét a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Az MCC Stage célja, hogy a kulturális és zenei élmények mellett inspiráló gondolatokat, közösségi találkozásokat és értékes beszélgetéseket is kínáljon a látogatóknak. Remekeltek az utánpótlás korúak is. Ezüstérmet szerzett a Finó Kaposvár U20-as röplabda csapata az ország

0: világos döntőben, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A kaposvári együttes remek teljesítménnyel jutott el a fináléig. A csoportkörben legyőzte a Dágot és a házigazda TFS-ét, majd az elődöntőben a MÁV előrét is magabiztosan múlta felül. A döntőben végül a korosztályos és felnőtt válogatott játékosokat is soraiba tudó Pénzügyőr bizonyult jobbnak, így a kaposváriak a második helyen zártak. Az egyéni elismerésekből is jutott a csapatnak, Lacó Bálintot a torna legjobb feladójának, Csordás Bertalant pedig a legjobb liberónak választották. Sűrű az évvége a Rock Színházasoknak. A kaposvári Rock Színház közösségi oldalán számolt be arról, hogy előadásukat beválogatták a budapesti Erkel Fesztivál versenyprogramjába. A társulat több programban is érintett lesz a négy napos rendezvényen. Négy szereplőjük az énekversenyen méreti meg magát, emellett a fesztivál versenyprogramjában is részt vesznek. A hétvége során a Rock Színház Gödöllőn a Made in Hungária című előadást mutatja be. A társulat számára kiemelt szakmai eseménynek számít az Erkel Fesztiválon való részvétel, ahol az ország több színjátszó és zenés társulata is bemutatkozik. Időben érkezett a segítség. Május végén egy nő tett bejelentést a segélyhívó központba, miszerint párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert vett be, amire alkoholt is fogyasztott. Az egyenruhások azonnal a megadott címre siettek, ahol egy magatehetetlen, nehezen kommunikáló férfit találtak. A rendőrök késlekedés nélkül megkezdték az első segélynyújtást. A beszedett gyógyszerek típusának tisztázása után azonnal stabilizálták a férfi állapotát. Gondoskodtak a folyadékpótlásról, és a mentők érkezéséig stabil oldalfekvésben tartották a beteget, folyamatosan felügyelve az életfunkcióit. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentőszolgálat munkatársai stabil állapotban szállították kórházba. Ittasan okozott balesetet. Büntetőeljárás indult egy balatonszentgyörgyi sofőr ellen. Az autós egy kanyarodási manőver során elvesztette uralmát a jármű felett, lehajtott az útpatkára és két parkoló autónak is nekiütközött. A csapódásoktól a gépkocsi megpördült, majd a menetirány szerinti bal oldalon, az úttest melletti füves területen állt meg. Az intézkedés során a balesetben könnyebben megsérült sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Az egyenruhások a 40 éves járművezetőt elfogták, és ellene járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárást indítottak. Bajnok a katolikus csapata. A Jászberényben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai röplabda döntőben kiemelkedő kaposvári siker született. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium leánycsapata aranyérmet szerzett. Az együttes a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban is több szoros mérkőzést játszott. Volt, hogy vereséggel indultak, de később fokozatosan javuló játékkal jutottak el a döntőig, ahol egy végig kiélezett összecsapáson sikerült megszerezniük a bajnoki címet. A tornán a kaposváriak egyénileg is eredményesek voltak, több játékosuk külön díjat kapott posztján nyújtott teljesítményéért. A fiúk mezőnyében a Toponári Tagiskola együttese szintén képviselte Kaposvárt, ők végül a 7. helyen zárták a viadalt. Összehangolt ellenőrzés a somogyi autópálya szakaszon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedési rendészeti osztályának munkatársai hétfőn közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult. Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 19 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük. Bizonytalan szezont jósolnak a Balatonnak. A dél-balatoni Kisosz szezonnyitó fórumán a kis- és középvállalkozók helyzetéről, várakozásairól és a nyári szezon kilátásairól egyeztettek Siófokon. A résztvevők szerint az idei évkezdés jól alakult, ugyanakkor a nyári főszezon kimenetele bizonytalan, miközben a vállalkozásokat továbbra is komoly munkaerőhiány sújtja, különösen a szakácsok területén. A fórumon szó esett az emelkedő adóterhekről, az adminisztrációs terhekről és a munkaerőpiaci nehézségekről is, amelyek a vendéglátóhelyek működését is nehezítik. A térség országgyűlési képviselője szerint a hazahozott uniós források és a tervezett intézkedések a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását szolgálhatják.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka második felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan.

egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Büntetőeljárás indult egy 40 éves sofőr ellen, aki ittasan okozott balesetet Balatonberényben. A rendőrség tájékoztatása szerint a járművezető egy kanyarodás közben elvesztette uralmát az autó felett, lehajtott az útpatkára, majd két parkoló autónak ütközött. A gépkocsi a csapódások következtében megpördült, végül az úttest melletti füves területen állt meg. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, az alkoholszonda pedig pozitív értéket mutatott. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Orbán Anita a legbefolyásosabb magyar nő a Forbes 2026-os listája szerint. A magazin idei kiadásában a szerkesztők már nem külön kategóriák szerint, hanem egy egységes, 50 fős rangsort állítottak össze, amelyben a közélet, a gazdaság és a kulturális élet szereplői együtt szerepelnek. A második helyen Görög Márta, a harmadikon Lannert Judit végzett, Lőrinc Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőjét pedig

0: hetedik helyre rangsorolták. A top 10-ben továbbá több ismert üzleti és közéleti szereplő is helyet kapott, köztük Vidus Gabriella és Heisler Gabriella is. Elkezdte a kormány a civil roma szervezetekkel való párbeszédet, közölte közösségi oldalán a gyermek és oktatás ügyi miniszter. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen a tankönyvek sokszínűbb tartalma és a roma kultúra hangsúlyosabb megjelenítése is szóba került. A cél, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel jusson hozzá a minőségi oktatáshoz, és csökkenjen az oktatási szegregáció.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka második felében számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Idén nyáron is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Július 1-e és augusztus 20-a között a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel biztosítanak segítséget a Balaton déli partjának több strandján. A szolgálat tagjai a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű ellátást tudnak nyújtani. Szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. A program egyben gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség is a fiatal önkéntesek számára. Diákolimpiai bajnoki címet szerzett a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. korcsoportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le, így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak 2 egyéni különdíjat is begyűjtöttek. Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a 7. helyen zárta az országos döntőt. A kata újraszabályozására vonatkozó javaslatcsomagot készített a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amelyet a pénzügyminisztériumnak is eljuttatott. A kamara tájékoztatása szerint a 22 oldalas szakmai anyag áttekinti a korábbi katarendszer tapasztalatait, ismerteti a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási változatot és azok alvariációit mutatja be. A dokumentum a területi kamarák bevonásával készült, és további egyeztetések alapjául szolgálhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és a késő esti órákban is sok lesz a felhő, és elszórtan még előfordulhat eső. A csapadékgócok fokozatosan gyengülnek, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugodtabb időre az éjszaka második felében számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A tudományos diákköri munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Matek Kaposvári kampuszán. A programon a hallgatók személyes tapasztalatokon keresztül kaptak betekintést abba, hogyan vezethet egy kutatási ötlet országos tudományos eredményekhez, valamint milyen nehézségekkel és fejlődési lehetőségekkel jár a TDK és az OTDK részvétel. Az esemény célja a kutatói pálya és a tehetséggondozás iránti érdeklődés erősítése volt. Rangos versenyen öregbíti Kaposvár hírnevét a hétvégén a Rock Színház. Az Egyesület közösségi oldalán számolt be róla, hogy meghívást kaptak a 4 napos Erkel Fesztiválra, ahol a szakmai zsűri több produkciójukat is beválogatta a programba. Így pénteken az énekversenyen több szereplőjük megméretteti majd magát, este pedig a Gödöllői Kastélyparkban a Made in Hungária című előadást mutatják be, szombaton pedig a versenyprogramban vesznek részt. Új országos irodalmi versenyt indít középiskolások számára az Eszterházi Magyarország Alapítvány. Az Apostróf Eszterházi Irodalmi Verseny a 9-től 11. évfolyamos diákokat szólítja meg. Célja a kortárs magyar irodalom népszerűsítése és az olvasás élményszerű vététele. A jelentkezés augusztus 16-áig tart, a legjobbak egy 3 napos döntőben mérettethetik meg majd magukat. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Zárt körű rendezvény miatt nem lesznek látogathatók a Kaposvári Városliget, a Vásártéri út és a tó közötti részen található sportlétesítmények június 13-án dél és este 10 óra között, közölte a Videoton a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az érintett területet a cég családi napi program idejére lezárják, ezért ebben az időszakban a pályák és a létesítmények nem használhatók a lakosság számára. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Fino Vegajó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A meteorológiai szolgáltató nyilvánosan is elérhetővé tette új felületét, amely egy helyen biztosít hozzáférést az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokhoz, tudásanyagokhoz és szolgáltatásokhoz. A portál célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott információkkal segítse a klímaváltozás hatásainak megértését és az alkalmazkodást is, többek között 200 évnyi mérési és modellezési adat felhasználásával. A kata újraszabályozására vonatkozó javaslatcsomagot készített a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amelyet a pénzügyminisztériumnak is eljuttatott. A kamara tájékoztatása szerint a 22 oldalas szakmai anyag áttekinti a korábbi katarendszer tapasztalatait, ismerteti a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási változatot és azok alvariációit mutatja be. A dokumentum a területi kamarák bevonásával készült, és további egyeztetések alapjául szolgálhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szégyelld önmagad, ne érd be kevesebbel,
1: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Csepreg Éva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió Mostot.

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés